A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A schön die Snow. Hol volt, hol nem volt. Élt hajdanán egy kereskedő, egy király, meg egy szegény ember. Mindhárman a közeli erdőbe jártak vadászni, és úgy ismerték azt, mint a tenyerüket. Hanem egy nap a kereskedő vadászat közben mégis eltévedt. Már órák óta bolyongott, kezdett besötétedni, de akárhogy kereste, nem találta az ismerős ösvényt. Végső elkeseredésében felkiáltott. Bárcsak valaki segítene rajtam, s megmutatná az utat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat, de még vagy három zsák aranyat is. Majd én segítek, mondta egy vékony hang. Körülnézett az ember, de senki fiát nem látott. És mikor a kereskedő lenézett a földre, akkor látja, hogy egy sündisznó áll előtte. Igen, csak elcsodálkozott, ám nem telt el egy óra, s a sün kivezette a kereskedőt az erdő szélére. Ott megköszönte a segítségét, majd elváltak egymástól. Másnap aztán a király, éppen ott, ahol a kereskedő, ő is eltévedt vadászat közben. Kereste a kiutat, ám ő sem találta. És mint a kereskedő, ő is az éghez fohászkodott. Bárcsak valaki megmutatná az utat. Hálából nekiadnám az egyik lányom és a fele királyságom. Majd én megmutatom, mondta egy hang, s bizony megint a sündisznó volt az. Csodálkozott a király, de ellenkezni nem mert. Hagyta, hadd vezesse ki az erdőből az apró állat. Harmadnap, hiszitek vagy sem, de a szegény ember sem találta az erdőből hazavezető utat. Mivel ő nem tudott jutalmat felajánlani, csak ennyit mondott. Bárcsak valaki kivezetne innen, rögtön gyermekemmé fogadnám. És akkor ismét megjelent a sündisznó. Majd én kivezetlek, mondta vékony hangján, és a szegény ember követte, míg el nem értek az erdő szélére. Ott aztán búcsút intett neki, és ment mindenki a maga dolgára. Teltek a napok, ám a sündisznó nem jelent meg, hogy begyűjtse jutalmát, és már mindhárman kezdték azt hinni, hogy az egészet csak álmodták. Ám ekkor valaki bekopogott a szegény emberhez. Édesapám, nyiss a ajtót! Hát ez meg ki lehet, gondolta magában az öreg. És amikor ajtót nyitott, látja, hogy ott áll előtte az aprócska sündisznó. A szegény ember állta a szavát, s beengedte újdonsült fiát. Másnap aztán így szólt a sün. Édesapám, van magának két aranya? Ugyan minek az? Kérdezett vissza zsémbesen a szegény ember. Csak bíz bennem, s meglátod, igazán gazdaggá teszlek. Majd a sündisznó megkérte a szegény embert, menjen el a piacra, vegyen neki egy fekete kakast és egy nyeregszerszámot. Az öregnek helyén volt a szíve, hát boldogan teljesítette. Mikor a sündisznó megkapta a kakast, egyből felnyergelte, majd a hátára ugrott. Így lovagolt el egészen a kereskedő házáig. Ott aztán bekopogott, s hangosan mondta. Engedj be, kereskedő uram! Megjöttem a jutalmamért! A kereskedő szomorúan ajtót nyitott, betessékelte a sündisznót, majd hívatta a lányait. Elmesélte nekik, hogy bizony egyiküket odaígérte annak, aki segít rajta, és most eljött az idő, valakinek hozzá kell mennie a sündisznóhoz. Az ki is választotta a legszebbiket, hintóba ültette, majd fogta a három zsák aranyat, és elindultak vele a szegény ember háza felé. De a kereskedő lánya olyan keservesen sírt, hogy a sün nem állhatta. Ha nem hagyod abba az okogást, inkább menj vissza apád házába. Megörült bizony a lány, hisz nem akart sündisznó felesége lenni. Visszahajtatott az apjához,
de a három zsák aranyat a sündisznónál hagyta. Az meg hazavitte, és éppen ahogy ígérte, gazdaggá tette a szegény embert. Egy nap aztán gondolt egyet, és a sündisznó felkerekedett, és ment egyenesen a királyhoz. Király uram, engedj be! Hol a fizetségem? Kiabálta a palota kapujából a sünd. A király már elfelejtette az állat jó tettét, és most fogta a fejét. Hiszen mindegyik lányomat egyformán szeretem. Melyiket adjam neked? Nem volt nehéz eldönteni, mert a háromból kettő sikítva rohant ki a teremből. És akkor azt mondta a legkisebbik. Apám uram, ha így szólt az egyesség, én a felesége leszek ennek a jóságos sündisznónak. A király egyik szeme sírt, a másik nevetett, és közben büszke volt, hogy ilyen önzetlen lánnyal áldotta meg a sors. Beültették aztán a királylányt egy aranyos hintóba, és elindultak az új otthonukba. A sündisznó most is a hintó mellett ügetett fekete kakasán, ám a királylány nem sírt, sőt, még ki is szólt neki. Ülj be mellém, kedves férjem! A sündisznó igencsak meglepődött. Hát te miért nem undorodsz tőlem? Kérdezte. Az élet neked szánt. Miért bánkódnék hát? Mondta nevetve a király kisasszony. S lássatok csodát! Abban a pillanatban a sündisznó fekete kakasa csodaszép pejparipává változott, a sündisznó pedig maga Daliás királyfivá. Mikor a lány meglátta, alig hitt a szemének. Mindjárt meg is állították a hintót, és egymás nyakába borultak. Aztán a királyfi elmondott egy varázsigét, és egyszeriben olyan gyönyörű kacsalábon forgó gyémánt palota termett előttük, amilyet még nem látott a világ. Azóta is ott élnek boldogan, ha meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István: Marci bácsi arra tanítja Vackort, hogy az életet komolyan vegye.
2: Oj, haj, hajjajaj! Az iskola kerülésből gyűlik a csöpp piszén pisze a ma bogyos bozontjára 17 kaskányi baj. Eszter néni csak nézett rá, s könyvfátyolozta szemét, otthon pedig Mackor papa csapott égtelen zenét. Mackor mama ült a széken, megállt a kötés a kezében, ezért iskola kerülőnk kibömbölte szégyenét. Többé ilyet nem teszek, rendes elsőbés leszek, mert hová jutna a világ, ha eztán a kölyök mackók komolyan elsőbés aprók tekeregni kezdenek.
1: Szól Mackor mama: na jól van, tartsd meg a szavad valóban, rendes gyerek leszel akkor. De most aludj egy kicsinkét, mert vendégségbe mész innét. Orkolász egy kicsit, kölykem. Nehogy álmosan menj, Vackor. Aj, haj, hajjajaj! Egy csapásra eloldalgott Vackor fejétől a baj, mert Maros Donkához mehet, nála finom mézet ehet, meg minden másféle jókat, Szilvával béled diókat, tengeri herkentyűt, málét, medvecukrot, csokoládét, míg a gyomrát el nem rontja. Mivel hogy születésnapját ma üli meg Maros Donka. Ebéd után horkolászik, azaz aluszik egy picit, s már az ágyáról lemászik. Áll a hideg csap alá, egy kicsit arcára locskol, egy kicsit mancsával pocskol, s útnak indul Donkáikhoz. Ihajlá, hej, csuhajlá! 20. utca egy alatt Donka ül a teraszon, piros masni a hajában, színtisztára Amazon. Körülötte barátnői, mind vihogva könyököl, Vackor felé integetve hadonász sok kis ököl. Perecet rág Nagy Katalin, de nem közönségeset, mert Rózsi néni sütötte, s miért sütött? Mézeset. Tengeri herkentyűs tállal Péter Márta áldogál. Sni, egy első bés előtte két kézzel markol belőle, mivel Kormos Luca felé billen kezéből a tál. Az a nagy lány, Rózsa Jutka, olyan édes, mint a bukta, s mogyoros buktát eszik. És a piszén pisze láttán viháncba kezd mindegyik. Nevetgél Vackor szemébe Gáspár Zsuzsa, s Donát Anna, mint a két csöpp iker volna, kezükben egy szép szál manna. Ott van még az első B-ből a jó domokos Matyi. Ennyi kedves arcot látva fülig ér Vackorunk szája, olyan kedve kerekedik, hogy azt a fene jó kedvet nem lehet kimondani. Nagyot rikkant. Hó, hó, hó! Mézet enni volna jó! De akkor egy fa alá néz, s hát kiül a fa alatt Donka papa, Marci bácsi, s vele szemben Jakab bácsi. Kártya csattog a kezükben, csiticsit-csett, csucsicsat. Köszön hangosan a pisze. Marci bácsi int neki.
2: Jó, hogy látlak, csöpp híresem. Gyere, válts egy pár szót velem, mert én valamit akarok te tőled megkérdeni. Itt kell halljak. Csavarogtál? A mai tanulás elől eliskoltál?
1: Biza most is iszkolt volna. Istenbe lett tiszta méz. De a komoly Marci bácsi, s vele szemben Jakab bácsi, tévetek szemébe néz. Így duruzsol Marci bácsi.
2: A te dolgod tanulás. Ha nem tanulsz, buta maradsz, aztán csak magadba láss. Mert a tanulás is munka, azon mód, mint az enyém. Ne halljam, hogy lustálkodik ilyen szép derék legény. Én, öcsém, reggeltől estig almát, skörtét árulok. S milyen mennyei csodásat! Szebbet senki nem kívánhat. És hogy milyen olcsón adom, ezen mindig ámulok. Gyere csak a Bosnyák térre, éjszaka is ott leszek, mert mindenkit munkájáért becsülnek az emberek. Hát tanulj, mert ez a munkád, és jó lenne, ha nem unnád.
1: S most már jöhet az uzsonna, sok csodálatos falat, ül backor a többiekkel egy kék napernyő alatt. Esznek, s játszadoznak estig, és elfáradnak nagyon, és még soha nem volt backor ilyen születésnapon. És fáradtan akkor hazabúklált backor.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: A nagyot mondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy ökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öreg apám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy huzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért. Hát ez igaz lehet, felelte a bíró. Mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját, akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már... hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? El én? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapályra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp, megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már. Hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkorát huppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam. Elmentem haza az ásóért, meg a lapátért, kiástam magam, így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Hát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.

0: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István. Üdvözöllek, dicső lovat. Üdvözöllek, dicső lovat. Szép a ruhád, szép a lovat. Mi szél hozott, mondsz erre, s mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál, ó, te kedves királylány. Orcád piros, szemed fényes, szíved, lelked mély fenséges.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

kávémasina. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, aki magányosan éldegélt rozog a viskójában. Egyetlen fia már régen elköltözött, katonának állt, hogy a zsoldból segíteni tudja az édesanyját. Ám ahogy telt múlt az idő, az asszonynak egyre jobban hiányzott a fia. Bár csak vége lenne a háborúnak, és újra láthatnám a fiamat, ábrándozott mindig, miközben a rokkáját hajtotta. Aztán egy nap hirtelen betoppant a fia. Adjon Isten, édesanyám! Kiáltotta. Az asszonynak egyből kiesett a kezéből a fonal. Na hát, milyen fes legény lett belőled! Ámuldozott az asszony, és odarohant a fiához, hogy össze-vissza csókolja. Bizony mindketten sírva fakadtak a viszontlátás örömétől. Ne aggódj, édesanyám! Ezentúl nem kell többet a rokka felett görnyedned. Mindened meg lesz, amire csak vágysz. Olyan csuda masinát hoztam neked, amilyet még nem látott a világ. Azzal a katona benyúlt a tarisznyájába, és kisvártatva előhúzott egy öreg, kopottas kávédarálót, majd büszkén letette az asztalra. Igazán kedves tőled, fiam, de kávédarálóm nekem is van. Habár meg kell hagyni, igazán szép darab, mondta az anyóka, miközben a kávémasinát méregette. Pedig majd meglátod, hogy nem akármilyen kávédaráló ez, de előbb vacsorázzunk meg. A hosszú út alatt nagyon megéheztem, mondta a fiú. Jaj, fiam, megkínálnálak én szívesen, de még egy kis száraz kenyerem sincsen. Annyi baj legyen, akkor hozz nekem egy kis kávét, a többit pedig majd én elintézem. Édesanyja kisvártatva visszatért a kávéval, a fiú pedig elhúzta a függönyöket a szobában. Mit csinálsz, fiam? Alig látok ebben a sötétben. Majd mindjárt meglátod, csak gyújts egy kis világosságot. Majd a fiú odalépett az asztalhoz, és a gyertya fényénél halkan duruzsolni kezdett. Kis darálóm, darálj csak! Zsemlét kérek, de még ma! Amint a fiú befejezte a varázsigét, kinyílt a kávémasina ajtaja, és dőlni kezdett belőle a sok zsemle. Aztán néhány perc múlva a fiú újra megszólalt. Elég, kis darálóm, elég már! Erre a masina ajtaja becsukódott, és nem pottyant ki belőle több zsemle. Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Na hát, még sosem láttam ehhez fogha

0: Továbbra is szorgosan dolgoztak, szerényen éltek, és akin tudtak, segítettek. Ám akárhogy próbálták titkolni a mágikus kávémasinát, a csoda végül kitudódott. A kapsi szomszédjuk észrevette, hogy az özvegyasszony mindig egyre nagyobb batyukkal jár haza a piacról, és már a koldusokat sem küldik el a háztól. Elhatározta hát, hogy meglesi őket. Minden áldott nap a házuk előtt rostokolt, és bebekukucskált az ablakon. Így történt, hogy az asszony egyszer elfelejtette behúzni a függönyt, és a kabzsi kereskedő pedig kifigyelte, amint az asszony a kávédarálót bűvöli. A szomszédot teljesen megbabonázta a csodálatos szerkezet, és attól fogva csak az járt az eszében, hogyan tudná megszerezni magának. Addig-addig gondolkodott, míg végül eszébe jutott egy ördögi terv. Átbaktatott az özvegyasszonyhoz, és meghívta őket vendégségbe. A szomszéd egész este mindenféle finom étellel és itallal kínálta őket, mézes-mázas szavakkal kedveskedett nekik, így mikor borkóstolóra hívta őket a pincéjébe, gyanútlanul követték. A gonosz szomszéd előre engedte vendégeit, s mikor az özvegyasszony és a fia belépett a pincébe, a szomszéd fogta a kulcsot, és rájuk zárta az ajtót. Aztán gyorsan átfutott az özvegyasszony házába, és elcsente a kávédarálót. Otthon letette az asztalra a bűvös masinát, és elmormolta a mondókát, amit az asszonytól hallott.
1: Kis darálóm, darálj csak, búzát kérek, de még ma...
0: Mire a kávédaráló ajtaja kinyílt, és csak úgy ömlöttek ki belőle a friss búzaszemek. A kereskedő újjongott örömében, a kezét dörzsölte, és közben azt számolgatta, mennyi tallér üti a markát, ha ezt a rengeteg búzát mind eladja. A búza pedig szakadatlan folyt ki a szerkezetből, és csak hamar elárasztotta az egész szobát. Mikor a kapzsi szomszéd már derékig gázolt benne, le akarta állítani a darálót, újra és újra elmondta a mondókát, de hasztalan. A kávédaráló tette a dolgát, és tovább ontotta magából a búzát.
1: Elég, daráló! Most már elég!
0: Kiáltozott rémülten, de az csak nem állt meg. A kereskedő nem tudta, mit évő legyen, körbenézett a szobában, és akkor megpillantott egy lapátot. Oda evickélt mellé, felkapta, majd akkorát vágott a kávédarálóra, hogy az aprócska darabokra esett. A kapzsi szomszéd azt hitte, most végre fellélegezhet, ám a daráló nem nyugodott, minden egyes darabjából tovább ömlött a búza. Az ember tehetetlen volt, és közben a sok búza annyira elárasztotta a szobát, hogy végül már az ablakon és ajtón is búza szemek dőltek ki. Mikor a falu népe meglátta az ablakon kiömlő töménytelen búzát, beverekedték magukat a házba, és megpróbálták kideríteni, honnan jön ez a sok búza. Így találtak rá a pincében rekedt özvegyasszonyra és a fiára. Amint a katona megpillantotta a temérdek búzát, rögtön kitalálta, hogy a kapzsi kereskedő megkaparintotta a kávémasinát. Aztán csak halkan megszólalt.
1: Kis daráló, elég már!
0: Erre a kávédaráló megmaradt darabjai megálltak, és nem adtak több búzát.
2: Segítség!
0: Kiabálta a halom alól a fuldokló kereskedő, mire a szomszédok gyorsan kiszabadították. Habár a kávémasina elvesztette a varázs erejét, nem bánták, mert annyi búza gyűlt össze, hogy az egész falunak elég volt egy egész életre. A kapzsi szomszéd pedig megtanulta a leckét. Többet rá se nézett más vagyonára.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Nyuszi könnyek. Orosz népmese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Élt egyszer, éldegélt az erdőben egy Vászja nevezetű fehér nyuszi. Fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte a fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt, a nyuszi éppen befűtött a kemencébe, megkopogtatta az ablakot. Ki az? Kérdezte a nyuszi.
2: Én vagyok az, a késes köszörűs, messzi útról jövök, késeket fentem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkam megszárítsam.
1: Tessék, gyere be, melegedj meg, hívta a nyuszi. Be is ment a róka a Vászja nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végig terítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccanni se tudott. Végül nagy nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vászja nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
2: Te nyúl, még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok, ti nyulak az erdőben. Hordd el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom!
1: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a vén polkán kutyával.
3: Szervusz, Vászja, miért sírsz olyan keservesen?
4: Hogy ne sírnék, polkonuska? Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldekéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka, bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Beengedtem, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
1: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne sírj, ne keseregj, Vászenyka, vigasztalta őt polkán. Segítek én neked kiűzni a kunyhódból a ravasz rókáját.
1: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
2: Wow! Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka!
1: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt erre polkán. Úgy látszik, Vászja nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már a fogaim, nem tudnék elbánni vele. Ne haragudj meg rám, ha most elmegyek.
4: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. Így hát polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Miért sírsz, Vászja?
3: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom, hogy ne keseregnék, szipogta a nyuszi.
4: Zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megszárítkozzék, és ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
3: Ez igazán nem olyan nagy baj, derült föl a bárány.
1: Segítek én neked kiűzni azt a rókát. Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
2: Be! Takarodj a nyuszi kunyhójából! Te róka!
1: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
2: Ha kimegyek, meg is eszlek!
1: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Úgy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódban. Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vászja, inkább megyek a dolgomra.
3: Hogyan haragudnék? Ezt is köszönöm,
1: búcsúzott tőle a nyuszi. A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból elfogta a keserves sírás. Éppen akkor a tisztáson kapirkált a vidám Peti kakas. Magokat gyűjtött, kukacokat szedegetett. Meglátta a nyuszit.
2: Ejha, nyuszi, miért sírsz ilyen keservesen?
4: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom. kiűzött a róka a saját kunyhomból.
2: Van is miért sírni, Vászja, rikkantotta a kakas. Elűzöm én azt a rókát! Töröld le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
1: Oda mentek a kunyhóhoz. A kakas felszállott a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, és közben hangos énekbe fogott.
2: Kukurikú! Fölkelt a nap! Nézd, hogy ragyog! Fölkel a vadász, és Mikito erdőbe viszi a puskát, lelövi vele a rókát! Kukurikú!
1: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről azzal, usgyi, kirohant a kunyhóból. Vászja Nyuszi pedig behívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta étellel, itallal, el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.
0: A Nyuszi könnyek című mesét hallottátok.

0: Mese a kalmárról, aki meg akarta állítani a napot. Élt egykoron egy gazdag kalmár, aki olyan hatalmas vagyont halmozott fel, hogy nem volt gazdagabb ember nála az országban, csak az uralkodó. A kabzsi kalmár imádta a pénzt, egész nap csak számolgatta, és ki nem állhatta, ha mégis egy keveset ki kellett adnia a kezéből. Mikor a kalmár beleunt a kereskedésbe, úgy döntött, vesz magának egy szántóföldet, hogy ezentúl ételre és italra se kelljen költenie. Igen ám, de a földet meg is kell művelni, s a kalmárnak nem akarózott a tűző napon dolgozni. Így hát felfogadott néhány béres legényt, hogy ők húzzák helyette az ekét. A béresek egész álló nap dolgoztak, egy percre sem állhatott meg a kemény munka. Csak mikor a nap lement, akkor hagyták abba, és nyugovóra tértek. A kereskedő nem engedélyezte a pihenést, a lazítást nem nézte jó szemmel. Micsoda ingyen élők! Épp, hogy dolgoztak valamit, és már is aludni mentek, fortyogott magában minden este, s közben arra gondolt, bárcsak többet, sose nyugodna le a nap. Rövidesen a kalmár a szántóföld mellé új házat építetett, és a munkához új embereket, ácsokat és kőműveseket fogadott fel. És mi a fizetség? Kérdezték a kalmárt, aki titokzatosan csak annyit felelt. Minden nap egy ezüst. A mesteremberek örültek a pénznek, gondolták, minél tovább húzzák a munkát, annál több jutalom jár érte. Ám a fukar kereskedőnek éppen fordítva járt az esze. Valahogyan meg kellene hosszabbítani a napot. Már is nem tartana olyan sokáig a munka, és még a pénzem is megmaradna. A kalmár a munkát személyesen felügyelte, nem hagyta, hogy bárki lazsáljon. Közben egész nap azon törte a fejét, hogyan rövidítse le az éjszakákat, hogy az emberek még többet tudjanak dolgozni. Telt múlt az idő, és a kereskedő egyre csak töprengett, morfondírozott, ám semmi nem jutott eszébe. Végül megelégelte a dolgot, és úgy döntött, felkerekedik, és keres valakit, aki megtaníthatja neki, hogyan tudná elnyújtani a nappalt. Elindult a kereskedő, de nem is jutott messzire, éppen csak a következő faluig, s ott már is belebotlott egy bölcs emberbe. Mattinak hívták az embert, és valójában nem bölcs volt, hanem csak egy furfangos csirkefogó. Matti egész nap a falu főterén üldögélt, s mindig azt leste, kinek törhet borsot az orra alá. Akkor is éppen a főtéren lődörgött, mikor összetalálkozott a kalmárral. Jó napot! Segíthetek valamiben? Kérdezte Matti.
1: Jó napot! Egy bölcsembert keresek, aki talán tudja a választ a kérdésemre, felelt a kereskedő.
0: Akkor éppen jó helyen jár. Tudja meg, nálam okosabb embert még nem hordott a hátán a föld, füllentett a csibész. Mondja csak, mi lenne az a furmányos kérdés?
1: A hiszékeny kalmár azonnal bedőlt Matti tervének, és elpanaszolta neki, hogy milyen lusta munkásai vannak, s az egyetlen megoldás csak is az lehet, ha meg tudja hosszabbítani a nappalokat. Matti türelmesen végighallgatta a kereskedőt, közben bólogatott, és arra gondolt.
2: Na te kapzsi kalmár, majd én megmondom neked, hogyan kell megállítani a napot. Olyat mutatok, amilyet még nem látott a világ.
0: Segíthetek rajtad, de mindennek ára van. 50 aranyat kérek, és elárulom neked a titkot, bökte ki végül a ravaszkópi.
1: A kalmár kénytelen kelletlen beleegyezett az alkuba. Kiszámolta az 50 aranyat, és odaadta Mattinak. Nem kell mást tenned, mint felvenni a legvastagabb gúnyádat, kabátot, sapkát, kesztyűt, szőrmét, amit otthon találsz. Majd vegyél az egyik kezedbe egy vasvillát, a másikba pedig egy létrát, és keresd meg a legmagasabb fát a birtokodon. Mász fel a legtetejére, és tartsd fel a vasvillában a napot.
2: Hogy ez nekem? Miért nem jutott eszembe? Milyen kiváló ötlet, lelkendezett a kalmár. Most majd megmutatom az embereknek, hogy csak is a kemény munkáért jár fizetség,
1: mondta, majd megköszönte a segítséget, és hazaindult. Mikor hazaért, még éppen ott találta a munkásokat a ház körül.
3: Ide figyeljetek! Holnap addig kell dolgoznotok, míg a nap le nem nyugszik,
1: utasította őket az úr, és közben arra gondolt, hogy ha rajta múlik, az égen tartja a napot, amíg a ház el nem készül. Másnap reggel a kalmár izgatottan ébredt. Hamar öltözködni kezdett, s úgy tett, ahogy a bölcs Matti tanácsolta, minden meleg holmit magára kapott. Először magára húzott egy inget, majd egy mellényt, két vastag pulóvert, végül egy kabátot és egy bundát. Fejébe húzta a szőrme sapkáját, kezébe vette a vasvillát és a létrát, és elindult megkeresni a legmagasabb fát. Mikor megtalálta, neki támasztotta a létrát, és mászni kezdett a fa csúcsa felé, de éppen hogy csak mozogni tudott a vastag öltözetben. Az emberek lentről figyelték a kalmárt, és nem értették, mit ügyetlenkedik a fán. Aztán, mikor a kalmár elérte a legfelső ágat, felemelte a vasvillát, és a nap felé tartotta.
3: Addig abban nem merjétek hagyni a munkát, míg le nem jövök a fáról, kiáltotta.
1: A munkások nekiláttak a házépítésnek, a kalmár pedig ült az ágon, és a villájával tartotta a napot. Ám a nap egyre magasabbra és magasabbra emelkedett az égen, és a kalmárnak csak hamar melege lett. Izzadt a sok meleg ruha alatt, fájt a karja, és egyre nehezebben tudta tartani a napot. Végül, mikor deletütött az óra, nem bírta tovább a hőséget, és mérgesen ledobta a villát a földre. Alig tudott lemászni a fáról, úgy fájt mindene.
3: Úgy tűnik, a napot mégsem lehet visszatartani. A legokosabb az lesz, ha hagyjuk, hadd tegye a dolgát,
1: ismerte el szégyenében a kalmár, és hazaballagott. A féleszű kalmárnak hamar elterjedt a híre, és balgaságán még sokáig nevetett a falu népe.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Hervai Gizella, elfelejtő mese. Kobak hétfőn otthon felejtette a ceruzáját. Kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton a tanítónéni megcsóválta a fejét. Ha, legközelebb a fejed fogod otthon felejteni. Mert persze szombaton is otthon felejtett Kobak valamit, méghozzá az ellenőrzőjét. Vasárnap a tanítónéni beszélt mamával, hogy mit? Nem tudni. De mama hétfőn kifelejtette a levesből a sót. Kedden a paprikásból a paprikát, szerdán a palacsintából a lekvárt, csütörtökön a töltött káposztából a húst, pénteken a vajas kenyérből a vajat, szombaton megcsóválta a fejét. Legközelebb a fejemet fogom a konyhában felejteni. Mert szombaton meg a rakott krumplit felejtette mama a sütőben, míg jól oda nem égett. Vasárnap elmentek sétálni. Menjünk csónakázni! Ugrándozott Kobak. De mama elfelejtett jegyet váltani. És jegy nélkül nem lehet csónakázni. Vegyünk fagylaltot! Kiáltott fel Kobak, de mama elfelejtett pénzt hozni magával. Menjünk haza, szomorodott el Kobak, de mama elfelejtette, merre kell hazamenni. Mikor egy útkereszteződéshez értek, elfelejtette, hogy jobbra kell fordulni, vagy balra. Mikor a villamoshoz értek, elfelejtette, hogy az út jobb oldalán kell felszállniuk, vagy az út bal oldalán. Így aztán először eltévedtek, másodszor órákon át kanyargott velük visszafele a villamos, harmadszor este lett, mire hazaértek. Legközelebb a fejemet felejtem itthon, mondta otthon mama, és Kobak egyszerre megértette, hogy miért hiányzott hétfőn a levesből a só, kedden a paprikásból a paprika, szerdán a palacsintából a lekvár, csütörtökön a töltött káposztából a hús, pénteken a vajas kenyérről a vaj, és szombaton miért égett oda a rakott krumpli, és vasárnap miért tévedtek el? Ezért senki se csodálkozzon azon, hogy hétfőn Kobak nem felejtette otthon a ceruzát, kedden a radírt, szerdán a vonalzót, csütörtökön a számtanfüzetet, pénteken a nyelvtankönyvet, szombaton nem csóválta meg a tanítónéni a fejét, és nem mondta többet. Legközelebb a fejet fogod otthon felejteni, mert Kobak sem felejtette otthon többet az ellenőrzőjét.

0: mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese rádió.
1: Kedves gyerekek, kedves felnőttek! Szeretettel köszöntelek benneteket! Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogyhogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó, köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ér rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek. Kérdezi Mátyás király. Hát aztán, te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az. Mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből? Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Áll a baba, áll, mint a gyertya szál. Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszen már.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: legyek?
1: Tudom már, mondjuk én zenész leszek.
0: Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem veszenek.
1: Tudom már, mondjuk furulja művész leszek.

leszelek. Tudom már mondjuk ezt, de nagy király leszek. Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem leszenek. Tudom már mondjuk inkább virológus leszek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
2: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két egy falatot sem ettem. Tettem.
1: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsoljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
2: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet, de csak sohincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűen megszelidülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
1: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
3: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
1: Azok paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
4: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
1: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
3: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
1: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
4: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg,
1: de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment hazas, mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csuda látni, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény,
4: jobban láttam én azt, mint ti.
3: Hogyanét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát felállottam a kerítésre, és onnét láttam.
1: A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést is lebontották.
3: Következő vasárnap még magasabb fenyőszárra egy aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem, mikor nagy szégyen keze mind elkullogtak, jött ezüst szőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Az egy ugrással lekapta az aranyalmát, úgy eltűnt, mint a föld nyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak.
1: Tá, bezzeg, olyat kuckóból nem lehet látni.
3: No, én jobban láttam, mint ti, mondotta a legény. Ugyan honnét? Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
1: A legények nagy mérgükben szétszették az ól tetejét is, hogy az öccsük ne lasson onnét.
3: Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra aranysejemkendőt tűzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el, de most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fette az arcát. Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy micsodát láttak.
4: Jobban láttam azt én, mondotta a legény.
1: Ugyan honnét láttad?
2: Honnét?
1: A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a házfedelét is.
3: Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt.
2: Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki.
3: Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országban. Azok közt sem volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lovakantárjába az aranysejemkendő, és egyik kezében tartotta az aranyalmát. No, csak hogy megjött. Örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, és a király a legénynek adta egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Stopp. Ara però da me.
1: Oh, io, zio, azio, cazio, occazio, vocazio!
2: Sziasztok! Felfe Dezső vagyok. Tudorkukac mostanában olyan stresszes, Dénessel alig bírjuk megnyugtatni. Attól ilyen zaklatott kukac barátom, mert minden idejét egy új találmányának szenteli. Biztosan sokat hallottátok már ezt a szót, hogy stressz. Olyankor szokták mondani a felnőttek, amikor nagyon izgulnak valamin, vagy úgy érzik, hogy túl sokat kell dolgozniuk, és összecsapnak a fejük felett a hullámok. Nem jó érzés. Az viszont jó, hogy tudunk a létezéséről. Főleg, hogy egy magyar orvos Seje János fedezte fel. Szegényt biztosan stresszelte az, hogy emiatt ugyan 17-szer jelölték Nobel-díjra, de sajnos sosem nyerte meg.
3: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
4: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
5: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
7: Drága barátaim!
5: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
5: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

váció, akáció, vakáció! Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy

0: hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Köszöntőbe jöttem mostan, tarisznyámba verset hoztam. Kisgyereknek, nagyanyónak, aki meghallgatja szómat, apának is, anyának is, beajánlom magamat is.
0: Halihó gyerekek, indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, és a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk, mit fogunk aratni, honnan lesz kenyerünk, mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Egy csomó páraszem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehéncsorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdte. Felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Csukás Mese Rádió. Jó reggelt mindenkinek! Ideje felkelni, hasunkra süt a nap, vár a sok barát és meg annyi kaland. Fedezzétek fel a mai nap csodáit! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

következni. 50 gyerekből nem tudja megcsinálni, csak 80. Annyira nehéz. Na, azt mondja, hogy fejem, vállam, térdem és a fenekem... Oh.

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Most megdolgoztatom az agytekervényeiteket. Ezt figyeljétek! Sünilabda, zöld a színe. Ősszel pottyan le a fűbe. Benne barna golyó lapul. Nagyot pattan, hogyha gurul. Megígértem, hogy gondolkodós lesz a feladvány. Őszi termés. Na, ez még bármi lehetne. Sütőtök, naspolya, dió. Kívül olyan, mint egy zöld sünilabda. Benne szép barna fényes golyó van. Nem segítek többet, mert nincs is rá szükségetek. Nagyon okosak vagytok. Persze, hogy a vadgesztenye. Ti szoktatok állatkákat fabrikálni őszi termésekből? Jó móka, igaz?
1: Csukás Mese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A leopárd meg a sakál. A nap olyan erősen sütött a déli órákban, hogy a szavanna állatai behúzódtak a hűvös barlangokba. A fák árnyékában vagy a tó vizében kerestek menedéket a napsugarak elől. A sakál is éppen búvóhelyet keresett magának, mikor orrát hirtelen megcsapta a friss hús illata. Elindult a szag irányába, és nem messze onnan egy fa alatt megpillantotta a leopárdot, amint éppen egy antilop húsából lakmározott. A sakál szemei elkerekedtek, gyomra nagyot kordult, hisz már napok óta nem evett semmit. Úgy döntött, megszólítja a leopárdot, és bízva nagy lelkűségében kér tőle egy falatot. Kedves leopárd úr, kezdte legédesebb hangján. Látom, jókora antilopot sikerült elejtened, esetleg pár falatot hagynál nekem belőle? A leopárd rá se nézett a sakálra, mintha meg se hallotta volna a szavát. Ám a sakált egyre jobban kínoszta az éhség, és végül összeszedte minden bátorságát, és közelebb merészkedett, hogy egy darab húst elcsenjen. A leopárd ekkor nagyot mordult. A másik meghátrált, de nem csüggett, hiszen a sakálok messze földön híresek a ravasságukról. Gyorsan kieszelt hát egy tervet, hogy megszerezze magának az ebédet. Így szólt a leopárdhoz. Akkora ez a zsákmány, hogy egyedül talán be sem tudnád falni. Habár látom, jó étvágyad van, de az enyém még annál is nagyobb. Miket beszélsz te? Kérdezett vissza a sértődött leopárd. Hogy mersz velem gúnyolódni? Nem akartam én gúnyolódni, csak azt mondom, hogy az étvágyam még a tiédnél is nagyobb. Na persze, nevetett fel a leopárd. Tudd meg, hogy nekem ez még csak az előétel. Könnyen meg tudnék még enni bármit. Ebben igazad van, de én akkor is ragaszkodom hozzá, hogy nekem nagyobb az étvágyam, erősködött tovább a sakál. Ha tényleg így van, akkor bizonyítsd be, vágta rá a leopárd. A ravasz sakál pedig csak erre a mondatra várt. Bebizonyítom én, de mondd, mit kapok, ha én nyerek? Ha mégis te nyernél, ezentúl meg fogod kapni minden zsákmányon felét. A sakálnak tetszett az alkú, és megegyeztek, hogy holnap reggel találkoznak. És a sakál megmutatja neki, mekkora is az ő étvágya. Mikor beesteledett, a sakál vadászni indult, és közben azon törte a fejét, hogyan járjon túl a leopárd eszén. Abban biztos volt, hogy az étvágyát nem tudja felülmúlni, és valami csellel tudja csak legyőzni. És akkor a sakál meglátott a fűben egy követ, ami egy koponyára hasonlított, és hirtelen eszébe jutott valami. A falu felé vette az irányt, majd beosont az egyik kunyhóba, és megkereste az edényeket, amikben az emberek a festékeiket tartották. Majd fogta az egyik tálat, és elcsente. Azután kiment a földekre, és az összes tököt, amit talált, befestette pirosra. Végül, mint aki jól végezte dolgát, hazament az odújába, és lefeküdt aludni. Másnap a sakál vidáman ébredt, és már is a leopárd keresésére indult. Egy árnyékos fa alatt talált rá, amint éppen egy gyöngytyúkot reggelizett. Jó napot, leopárd uram! Kiáltott oda neki. Na hát, te ilyen kevéssel is jól laksz. Ha befejezted az evést, megmutatom neked, mekkora étvágyam volt, mondta a sakál. Te már meg is reggeliztél? Kérdezett vissza a leopárd. Hisz tudod, hogy én éjszaka vadászom? Miután a leopárd befejezte a reggeliét, elindultak a tökföld felé. Aztán a sakál megállt a fenn síkon, ahonnan már ráláttak a földre. Várj, itt álljunk meg, nehogy az emberek meglássanak minket.
Nézd csak ott azt a rengeteg koponyát, mondta a sakál, majd a befestett tökökre mutatott, amik éppen úgy néztek ki a hajnali fényben, mintha felfalt állatok koponyái lennének. A leopárdnak földbe gyökerezett a lába. Na hát, mennyi vadat ejtett el, gondolta magában. És akkor elismerte, hogy bizony a sakál igen jó vadász, talán még nála is jobb, és még nála is többet tud enni. Bevallom, megleptél, de állom a szavamat, ezentúl minden zsákmányom fele téged illet majd. Attól fogva a leopárd és a sakál elválaszthatatlanok lettek. A leopárdot lenyűgözte a sakál vadász tudománya, a sakál pedig mindenhová követte társát, és soha többé nem kellett éheznie.

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nemes Nagy Ágnes, Mi van a szobában? Aki előadja nektek, Szulák Andrea. Az asztal. A szobában van az asztal, leterítve szép damasztal. Ő a kedves, ő a jó, ő mindenre kapható. Lehet rajta inni, enni, leckeírás neki semmi. Építek rá hidakat, ő a víz a híd alatt. Autójárja, vígan állja. Ő a pálya, ő a pálya. Egy baj van csak, bármi kedves, lombfűrésztől ideges lesz. A szék. A szobában van a szék. Nem mondom, hogy csodaszép, vén a támla, lóg a karfa, mintha volna gyönge mancsa. Az igaz, még kicsi voltam, ha nem látták, ráugortam, a karfáján lovagoltam, de akkor még buta voltam. Most sajnálom, ha morog, nyikorog és nyiszorog, olyan, mint egy barna medve. Főleg este. Az ágy. A szobában van az ágy, és az ágyban van az álom. Párna úszik nagy folyón, már is túl van hét határon. De ez mégsem uszoda, lombokból a kupola. És a lombos kupolában hét majom ugrál fenn az ágakon, lomb között, Gajhegyén úgy cikáznak, mint a fény. Aztán hosszú karjukon lógnak hét aranymajom, mintha hét kövér fügelóbálozna fönn az ágon, de ne hidd el, ez csak álom. A szekrény. A szobában van a szekrény, mint a vár, rajta széles régi zár, bent magasra tornyosodva, félsötétben polca, odva, mindent rejteget. Rémeket? Ingeket. Ingek csücske, mint a zászló. Minden reggel integet. Egyszer belebújt a macska, círmos macska, szép, komoly, ült bent, mint egy vén bagoly. Irigyeltük, kizavartuk mérgesen, hogy merül a várba ülni, szemtelen! A lámpa. A szobában van a lámpa. Hogy ragyog, mert a lámpák boldogok. Mintha mindig mondaná, villogok. Rokonaim odakint a csillagok. És mi van még a szobában? Hát a fal. Visszaüt, de eltakar. Úgy vesz széles tenyerébe, mint a cinkét tartja fészke. De a cinke ül maga, nincsen neki ablaka. Én kinézek a szobából, mint a pásztor a subából nézdegél. Az sem baj, ha fúj a szél. Fúj a szél!
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
4: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá. Most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, hírese volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára, okosított fel édesapám. a székre állva leszedegette a könyveket a mestergerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válasz egyet magadnak, biztatott édesapám, de csak okosan a valaki is ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet olyant, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengőbongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsúrranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtáram. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, s nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, is azt kérdezi. Hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik. Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem, tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okos könyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
3: A századik könyv című mesét hallottátok.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Turcsi orrú a mamája, Kunkori a farkincája, Visít röfög az ójába, oly sok ember lakomája. Ki ő?
6: Ez a malac.

0: Szokásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek? Látott már maga kankalint? Meg őszi erdőt? Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tengert, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok. Sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ah! Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt: Nicsak, milyen szép zöld pötty!
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukásmese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
2: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös kör kopintás három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop,

Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjá egy bűvös körkapintására, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza.

egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anyapa összebújnak szerelmesen, velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspat, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös körkapintására, amit gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca,

0: kej valahol álmomban már jártam, csukott szemmel könnyen oda találtam. Különös hely volt, igazi csoda, varázspálca kérlek, vigyél el oda. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop. Engedd szabadjál egy bűvös körkapintás három, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza, legyél varázsváca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjál.
1: Sziasztok, csukibukik, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Most én mesélek nektek. Humor utca 33, írta Fecske László. Élt egyszer egy fiatalember, aki egész életében bohóc szeretett volna lenni. A humorát sokan díjazták, ám a bohóc iskolába sohasem kapott felvételi lehetőséget. 30 éves volt, amikor elhatározta, hogy már pedig ő akkor is az emberek nevettetésének szenteli az életét. Elnevezte magát Bonifácnak, s az addig összekuporgatott pénzéből építetett egy hatalmas házat, amelynek kívül és belül is minden fala más-más színű volt. Ezeket telepingálta különleges, vicces rajzokkal. Arra gondolt, hogyha fellépni sehol sincs lehetősége, majd ebben a házban, amelynek színház terme is volt, fellép, és megnevettet mindenkit, aki csak betér hozzá. Telt múlt az idő, de alig-alig jöttek az emberek. Az a kevés vendég, aki betévedt Bonifáchoz, persze majd hanyatt esett a nevetéstől. De hiába próbálták terjeszteni Bonifác nevetéssel gyógyító házának hírét, a várva várt érdeklődés elmaradt. Bonifácnak majd megszakadt a szíve bánatában. Jaj, hová lett az emberek humorérzéke? Nem szeretnek már nevetni? Nem is vagyok vicces? Ezek a gondolatok kavarogtak a fejében. Egy nap egy öreg úr sétált el a színes emeletes ház előtt. A szemével végigpásztázta a falon lévő grafikákat, s hangosan felnevetett. Bonifác villámgyorsan szaladt ki a bejárati ajtóhoz a nagy kacagás hallatán.
2: Ez aztán nem mindennapi házikó, mondta az öreg úr. Na látja, itt szívesen ellaknék. Épp most keresek magamnak egy kellemes hangulatú nyugdíjas otthont, ahol megfelelő ellátást is kapok. Már hármat is végigjártam, de az ápolók mind túl komolyak. Mintha udvariaságból nem nevetnének. Azt hiszik, hogyha az ember megöregszik, a humorát is elveszti, pedig nem így van.
1: Bonifác elmosolyodott. Úgy érezte, hogy rokon lélekre talált az öreg úr személyében. Azonnal behívta a házába, és körbevezette. Az idős úrnak minden tekintetben megtetszett a ház, és gyors készfogást követően megállapodtak Bonifáccal abban, hogy ő is ide költözik. Bonifác házának híre egyre csak terjedt, főként az idősebbek körében. Jöttek is a vendégek, akik hamarosan lakók lettek az épületben. Még bővíteni is kellett a rezidenciát, amelynek egy részét Bonifác idősek otthonává alakította, de nem is akármilyen otthonná. A házban ugyanis megkövetelték a jó kedvet és a nevetést, amellyel a tulajdonos sokakat meggyógyított. Ide aztán jöhettek a vidámságra jó kedvre vágyó emberek, akiket a szürke mindennapok eléggé leterheltek. Hamarosan Bonifác háza lett a környék leghíresebb intézménye. Ahová mindenki boldogan lépett be, s még boldogabban távozott. A derű még a szomszédos lakók között is elterjedt, s Bonifác kérésére az utcát, amelyet egyébként addig Szomorkány utcának hívtak, átkeresztelték Humor utcára. Bonifác álma beteljesedett, hiszen ő lett a legismertebb nevettető az egész világon, aki nemes tevékenységével sokak szívébe belopta magát.
3: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ez az állat, amiről most énekelni fogunk, az egész ház.

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták Cibere levessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig Ciberét főzet a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb. Azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
0: A Cibere című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
3: Képzeld, mi történt tegnap a suliban.
4: Na mesélj, hallgatom.
3: Rajzórán felborult Domi festékes pohara, minden csupa kék lett, még Marci zoknia is.
4: Hát, ez nem hangzik túl jól. És mit csináltatok?
3: A tanítónéni megkérte Domit, hogy takarítsa fel a kék tócsát, de neki nem nagyon volt hozzá kedve, úgyhogy csak gyorsan felitatta egy zsebkendővel. A kék festék megfogta a padot.
4: Na, akkor tűzoltó munkát végzett.
3: Tehát nem is volt tűz.
4: Persze, hogy nem volt. Ez azt jelenti, hogy valaki nagyon gyorsan próbál megoldani valamit. Emiatt viszont nem biztos, hogy alapos munkát végez.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján százesztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a százesztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a százesztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balaton van rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége.
2: Műsorajánló következik.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukásmese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj!

0: Mese Rádiót.
1: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés reggelt. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Csukás Mese Rádió.

0: Fogyatúrókon Amazon. Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért. Drága! Nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit ad érte?
1: 3 futást, 6 parolást.
0: A

Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szerbusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak krrr, brrr, valami csörög és berreg. Hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Ajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy darombol. Tóbiás arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt. Tóbiás így sóhajt. Jaj, jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót. Potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, egy expressz. Mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vígan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Pszt, ssss, végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs. Csoda órám, most segíts! Nino, szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr? Egy kandúr. Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ej, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befogják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a vertli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A vertlist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. de aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Bendel Vera, egy különleges fül. Bár Jú, a sejmes fülű róka, és Vi, a majdnem cirmos macska szerették a veszekedéseket az erdőben, például az olyan hosszú és izgalmas ellentéteket, amilyen Edwina és Doles között feszült, arra nem számítottak, hogy éppen ők fognak összeveszni, hiszen ők mindig is legjobb barátok voltak. Erre tessék! Az az igazság, hogy félelmetes dolgok tudnak megtörténni legjobb barátokkal is. Tudni kell, hogy Vi dobozban szeretett aludni, mint a házi macskák általában. De mivel az erdőben nem talált dobozt, a gólya család Kálmánék régi fészkébe telepedett be. Kálmánék úgy is raktak maguknak tágasabb fészket egy magasabb ágon. Vinek tetszett az alacsonyabb lakhely, éppen elfért benne az enciklopédia, meg ő, ha eléggé összegömbölyödött. A majdnem cirmos macskák, akik a hasukon tiszta fehérek, a farkukon meg a hátuk egy részén viszont cirmosak, ugyanis az éppen elég szűk helyeket szeretik. Ebben a fészekben olvasgatta Vi holdfényes éjszakákon az enciklopédiát. Nem mintha mindent megjegyzett volna belőle, vagy teljesen elolvasta volna A-tól Z-ig, de megtanult egyet mást. Hogy melyik állat tud úszni, és melyik madár tud sokat repülni például. Hogy mit jelent a telihold, és hány lába van egy ocelotnak, bár ocelotot egyébként soha nem is látott. Hogy meddig él egy ámbráscet vagy gyilkos bálna, és mit jelent az, hogy korallzátony. Ilyeneket. Júnak természetesen odúja volt, szebb, mint egy átlagos rókajuk, de persze kevésbé szellős, mint a gólyafészek. Egyszer a két barátnak az az ötlete támadt, hogy lakhelyet cserélnek egy éjszakára. A meleg nyári estén Vi, a majdnem cirmos macska, elég jól érezte magát a hűvös rókajukban, a sejmes fülű róka viszont egyre csak hánykolódott a macska fészekben. A szemébe világított a telihold, az egy. Nyomta a hátát az enciklopédia, amit nyomta, szúrta a hegyes sarka, az kettő. De leginkább elfogta a reszketés egy olyan helyen, amit nem vett körül négy oldalról valami rendes barlang. Az három. Hogy tud itt élőlény aludni? Jú egy idő után inkább fogta magát és felütötte az enciklopédiát, bárha valami nem érdekel, tehát az például az ocelotok lábának a száma. Végül mégis egész éjjel olvasott. Reggel aztán fáradtan ment vissza a róka lyukába, és egészen délelőttig várni kellett, hogy kitörjön a borzalmas sikoltozás. Na jó, egészen délig, de nem tovább. Íjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
4: maradék fél füledet is, ha kijössz a rókajukból.
3: Meg kell jegyezni, hogy Júnak egyébként tényleg csak egy füle volt, az viszont nagyon sejmes. Mindezt azért nem említettem eddig, mert maga Jú is utálta, ha szóba hozzák. Mindenkire ideges volt, aki a fél fülére célozgatott. Mellesleg mindkét oldalon jól hallott, csak az egyik fülét kiskorában letépte egy veszélyes farkas. De ez egy másik történet. Na, de nem ijedt meg Vítől, hanem karikás szemmel előjött az odújából.
4: Fél fülemet?
3: Kezdett morogni. Azt próbáld meg. Leharapom a cirmos farkad, és akkor már szinte egyáltalán nem leszel cirmos. Morgott tovább, és nem kérdezte, mi baj a Júnak, mert nagyon is jól tudta. Szerintem nem kellene veszekednetek, csúnya dolog, csicseregte vidáman Edwina, aki persze épp arra repült, és egyáltalán nem akarta, hogy Jú és Vi abba hagyja a veszekedést. Egyszerűen csak szerette volna, ha egy picit lendíthet a dolgon, hát ha még egymásnak is ugranak. Jú meg Vi ekkor ránézett a sárga rigóra, és Edwina kiolvasta a tekintetükből, hogy még a végén először ő ráugranak, és utána egymásra. Jó, szólok Simnek, hogy jöjjön már, ne aggódjatok, mondta kedvesen, és elrepült, mintha nem fogta volna el a jeges rémület. Mire Sim, a félelmetlen medve megérkezett, Jú meg Vi egyetlen cirmos fehér-vörös gombolyaggá változott. Megtörtént, amit Edwina titokban remélt. Egymásnak estek, és a círmos fehér vörös gombolyag nyávogva morogva gurult fel és alá. Úristen! Fejezte ki nem létező megdöbbenését Edwina. Ez igazán, igazán babár, hogy úgy mondjam, embertelen. Sim ránézett. Barbár, úgy érted. És itt állatok laknak, Edwina. Ez egy erdő. Edwina megszeppent. Remélte, hogy más nem hallotta, hogy eltévesztett egy szót, és hogy butaságot mondott. Na, elég már! Kiáltotta ekkor sima sejmes fülű rókának és a majdnem círmos macskának olyan hangosan, hogy ha valaki nem jött volna oda az erdőből Edwina visítására, akkor most mindenképpen odajött Sim dörmögésére. Megjelent persze Dolesi is, Pi meg a többiek. De szerintetek Sim dörmögésére Vi meg Gyú kigombajodott? Abba hagyták a nyávogós, morrantós birkózást? Hát egyáltalán nem. Mit tehetett erre Sim? Oda ment a róka macska gombolyaghoz, fél mancsával kiemelte Jút, másik mancsával pedig arrébb tolta Vít. Júnak még megvolt az egyetlen sejmes füle, Vínek meg az egyetlen círmos farka. Kész szerencse. Rövid fújtatás után mindenki mondja el, mi a baja. Rendelkezett Sim, akinek az volt a baja, hogy folyton van valakinek baja. Az a bajom, hogy rongál, hallatszott Ví szörnyű vádló nyivákolása. Lapokat tépett ki, és vitt magával az enciklopédiámból az éj sötét leple alatt. A majdnem círmos macska sokat olvasott, ezért mondott ilyeneket, hogy az éj sötét leple. Sim Júra nézett. Ez igaz? Igen, te csak a rókákra vonatkozó részt hoztam el, mondta Jú csöndesen. Az engem jobban érint, mint egy macskát. Két részt is kitéptél? Igen, a vörös rókát, meg a sarki rókát. Te melyik vagy a kettő közül? Egyik sem. De ocelot sem vagyok, meg gyilkos bálna sem, attól még nem adogatom oda a vonatkozó részeket az ocelotoknak, meg a gyilkos bálnáknak. Miért, te melyik vagy? Kérdezett vissza csípősen Ví. Sim éppen rendelkezni kezdett, hogy mindenki álljon egy picit távolabb egymástól, és akkor elmondhatja, mit érez, csak ne vádaskodjunk, azzal igazán semmire sem megyünk, ám Jú nem állt távolabb, hanem hirtelen sírva fakadt. És ettől valahogy senki sem távolodott, hanem mindenki csak közeledett egymáshoz. Mi lesz ebből vajon? Verekedés vagy vigasztalás? Azt hiszem, mindkettő vagyok. Mármint nem gyilkos bálna, hanem sarki róka is, meg vörös róka is, hüppögött Jú. Nem tudtam aludni, és elolvastam mindkét címszót. És van ott egy ábra, a sarki róka füle, az éppen olyan, mint az enyém. A vörös róka farka, az is olyan, mint az enyém. El kellett hozni a lapokat, hogy a tükörben megbizonyosodjak arról, hogy mi vagyok. Kiderült, hogy keverékróka. Nem vörös, nem sarki, hanem mix. Mondjuk legalább nem vagy ocelot is, vigasztalta Vi, aki csak attól hatódott meg, hogy Jú sírva fakadt, a problémát annyira nem értette. Doles meg Pi ellenben behatolt a rókajukba, kihozta az enciklopédia kitépet lapjait, és nagy összehasonlításba kezdett. Jú farkához meg füléhez mérték a lapokat és nézegették az ábrákat. Végül megállapították, hogy bizony ez sarki fül és vörös farok. Tény, ami tény. Én csak két dolgot szerették, vagy legalább egyet a kettőből, sírdogált tovább Jú. Vagy hogy gyönyörű vörös róka legyek, mint a mamám volt, vagy hogy legalább legyen két fülem. Erre egyik sincs, én csak ilyen maradok. Erre Vínek már igazán elment a kedve a veszekedéstől. Szomorúan állt Jú körül a többi barátja is. Nem csak Ví, Doles, meg Pi, meg Sim, hanem Viktor, meg Henrik, meg további mókusok, borzok, görények és sünök. Hiszen ha a barátunk szomorú, könnyű nekünk is elszomorodni. Így voltak ezzel ők is. Szörnyen sajnálták, hogy Jú nem lehet vörös vagy kétfülű, ha egyszerre ez a vágya. Még Edwina sem kotyogott bele, pedig a nyelve hegyén volt, hogy bizony ez a vörös farok közepesen elegáns, de ne aggódj, mert itt éppen elmegy. Köztudott, hogy ebben az erdőben mindenkit olyannak szeretünk, amilyen. Kezdte volna Sim, de Doles közbevágott, hiszen már régen elfelejtette, hogy neki is kétségei voltak a szörnyű szőrével kapcsolatban. Jaj, ne már, hagyjuk ezt, vakkantotta. Ide figyelj, Jú! Ebben az erdőben senki sem ismeri az eredetét. Na jó, engem kivéve, mert azt tudjuk, hogy a papám is szörnyen szőrös volt, de ez kivétel. Te most megtudtad a sajátodat. Szuper! Anyukád vörös, apukád sarki. Tessék, jó tudni! Amellett lehet, hogy nincs két füled, de az az egyetlen mégiscsak a legszebb. Mi lenne, ha kettő volna? Meg is őrülnénk. Látsz valakit, akinek ilyen szép a füle, mint a tiéd? Erre mindenki lesúnyta a fülét, az összes állat. Nehogy szebbnek tűnjön, mint Júé, és nehogy ettől Jú elszomorodjon. Ott álltak behúzott füllel, igazán csak is jót akarva. Jú körbenézett. Nem tudom, én... mindenkinek kettő van. Hát én nem látok senkit, akinek ilyen szép lenne, kiáltotta Vi, aki most már csak vissza akarta kapni a barátját meg az enciklopédia lapjait, és még odasúgta Yu-nak. Edwinának meg egy sincs. Edwina persze meghallotta, és sértődötten elrepült 5 percre. Sim sóhajtozott, nem így képzelte el a probléma megoldását, megismételte a korábbi javaslatát. Figyelem, aki szeretné, mondja el, mit érez, főként Yu iránt, szépen egymás után. Vi erre makogni kezdett, hogy végső soron Yu a legjobb barátja. Tulajdonképpen Yu pedig azt mondta, hogy sajnálja, tulajdonképpen. Sírva fakadtak és megölelték egymást. Nem akarták ezt abba hagyni egy ideig, Dolesz türelmetlenül morrantott. Figyeljetek, én azt érzem, hogy állatira megéheztem ebben a nagy veszekedésben, ugatta a lehető leghangosabban. Főzzünk egy rendes ebédet, és visszaragasztom az enciklopédia lapjait. Egyesek sóhajjal, mások üdvrivalgással fogadták Dolesz javaslatát. Tény egyébként, hogy sokan egyáltalán nem értették, minek akar Yu egyfajta róka lenni, amikor eddig is egyfajta volt, Yu fajta. De most, hogy az érthetetlen probléma megoldódott, vidáman kezdtek neki a készülődésnek. Ebédet főztek hát, közben pedig mindenki kedvesen odament Yuhoz, és megkérdezte, hogy megsimíthatja-e azt az egyetlen különleges fülét. Yu mindenkinek nagy pirulva megengedte.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
2: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
1: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
2: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
1: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szánról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
3: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
2: Nem adom senkinek, felelte Amosz.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
3: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
1: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
2: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
1: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
4: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy. Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
2: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
1: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermedt minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
4: Mit tehetek? Te vagy az erősebb. Hozzád kell adnom a lányomat.
1: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
2: Bárhol is légy, megfagyasztalak, gőgös teremtés!
1: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermedt körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
5: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Mentovics Éva, vakáció, vagyis végre szabadság. Elmondja Kassai Katalin. Szabadságon leszek végre. Holnaptól már nem jövök. Nem kelteget anya reggel, és az óra sem csörög. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltöz, futás, most fogad. Nem szól senki, el ne késünk, nem siettet, noszogat. Matek lecke, elfelejtve. Angol szavak, minek? Rajzra se kell bepakolni festéket meg pemzliket. Nem kell korán ágyba bújni, nincs könyörgés, hajcihő. Tornazsákból se szaglik ki büdös zokni vagy cipő. Eldugtam a táskámat is. Minek? Úgy se használom. Meg lehet, majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. Eláruljam, hogy leltem rá? Pszt, anya előtt az titok. A szag után, mert a szendvics régtől benne lapított. De most nincs mi kedvem szegni. Ha-hó, szép nyár, vártalak. Hívnak tavak, folyópartok, árnyas erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustákodom. Szabad időm, temérdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem. Nézd csak, az lett ráírva, minden program szünidei üzemmódhoz állítva.
1: Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

vezetni. Miért pont úthenger? Sose értettem, mert nyáron abban a nagy melegben, mikor aszfaltoznak, büdös az aszfalt, meg meleg is van. Miért pont úthenger? Miért nem targoncát?

0: akkor most jön az útenger vezető oktatás, fogjátok meg azt a kormányt, próbáljátok ki az ülést, ez nagyon jól rugózik, szuper. Az útenger az egy nagyon-nagyon nehéz jószág, úgyhogy minden elénk kerülő élőlényt ki kell kerülni, például ott egy katicabogár, szépen kikerüljük, úgy visszaszedjük egyenesben, nagyon jó. Figyeljetek, jön egy az első hupli, rugó, térd, rugó, hó-ru! Nagyon jók vagytok, még egy hupli jön, figyeljetek, hó-ru! Fantasztikusak vagytok, akkor ott jön egy Tyrannosaurus Rex, az nagy állat, úgyhogy nagy kanyar. Szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Nagyon jók vagytok, most jön gorillát valami.
1: Kerüljük ki Iron Man!
0: Iron Man bármikor elrepül fölöttünk, de ebből az irányból kerüljük ki, úgy. Jók vagytok, figyeljetek, most jön a legnehezebb, a fekvő rendőrt is el fogjuk simítani, jól kapaszkodj meg a kormányba.

0: Nagyon jók vagytok, és az utolsó hupli következett, hogyha ezt is elsimítottuk, akkor mindenki megkapja az úthenger vezetői engedélyét. Figyelem! Hóra! Fantasztikusak vagytok, dobjuk, reméljük átmegy a kamerán keresztül. A kamerás bácsi is eltehet belőle.
1: Oda is dobok, oda is dobunk. Debrecenre, Nyíregyházára.
0: Oké, és mehetünk is tovább vezetni.

0: Sziasztok, itt Réka! Készen álltok egy újabb izgalmas rejtvényre? Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges eszköz mindig az orrodon ül, ha a világot élesebben szeretnéd látni. Két üvegből áll, és sokféle formában létezik. Segít, hogy jobban olvashass, vagy hogy tisztábban láthass mindent körülötted, akár közelre, akár távolra tekintesz. Nagyon divatos. Vannak nagyobbak, kisebbek,
1: szélesebbek,
0: keskenyebbek. Sokan azt mondják, hogy a jó öltöztet. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha tudjátok a választ, mondjátok ki. Igen, ez a szemüveg. Remélem élveztétek a találós kérdéseket. Képzeljétek, én is szemüveges vagyok. Én nagyon szeretem, és nem mellesleg, így ha integetnek a barátaim az utcán, fel is ismerem őket, mert a szemüvegen nélkül csak integető pacákat látok. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, én Nagy Adri énekesnő vagyok, és hoztam nektek egy igazi kedves nyári verset. Gazdag Erzsi, nyár. Cserregnek a verebek, nagy újság van, gyerekek. Kiskertünkben hajnalra kinyillott a hajnalka. Itt a meleg, itt a nyár, mezít láb jár a madár. Ha elvásik a talpa, felrepül a bokorra. Nézd, hogy zsibog az utca, mennyi lányka, fiúcska. Rétre mennek labdázni, fogócskázni, cicázni.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Még...
1: Porosúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
2: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
3: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van, jó

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet. No hát, milyen csodaszép mesekönyv, ámuldozott. Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem.

0: Sziasztok! Felfe Dezső vagyok. Tudor Kukac igazi megszállottja az űrnek. Régi álma, hogy ő legyen az első földi giliszta, aki az űrben lebeghet. Ő mesélte nekem, hogy hamarosan egy érdekes magyar találmány landolhat a hold felszínén. Ez a Puli vízszimatoló, aminek az lesz a feladata, hogy a holdon víz után kutasson. Persze ne csordogáló patakokra gondoljatok, hanem jéggé fagyott vízre. Sajnos ez a szerkezet külsőre egyáltalán nem hasonlít egy puli kutyára, viszont nagyon kicsi és könnyű. A magyar kutatók ötlete még a NASA, vagyis az amerikai űrügynökség tetszését is elnyerte, így nekik köszönhetően talán már jövőre magyar puli szimatolhat a holdon.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló következik.
2: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
2: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek! A következő mese két főszereplője, Gertrud és Gréta, a két kidobott és megmentett német juhászkeverék kutyalány. Ők mesélik el a kalandjaikat. Bölcs tanítójuk Lord, a sintértelepről megmentett német juhászkutya segíti őket a nehéz helyzetekben. A három kutyus gazdia apa, akit azért hívnak így, mert a kutyusok igazi családtagok, hiszen a szeretet nem függ a lábak számától. És aki elmeséli nektek...
7: Revicki Gábor vagyok. Egy mesét fogok nektek elmondani, ami tulajdonképpen nem mese, mert hisz a kutyáról és az ember kapcsolatáról szól. Nevezetesen arra hívja fel a figyelmet, hogy minden állatot sokkal jobban meg kell becsülnünk, tisztelnünk, mert elképesztő dolgokra képesek, például az állatok gondolkodnak. És erre az ember nagyon nehezen jön rá, vagy esetleg egész életében nem is jön rá. De aki szereti az állatot és kapcsolatban van vele, az megtapasztalja. Ennek tükrében egy Kocsis Gábor mesét fogok nektek felolvasni. A címe Nincs harag. Nehéz a múlt, nem cipeljük magunkkal. Ebben a fejezetben Gréta mesél arról a napról, amikor hirtelen megromlott a kapcsolata Gertruddal. Kiderül, mit csinál ekkor apa, és az is, hogy mit

jelent az igazi szeretet. Együtt költöztünk el onnan, és együtt tanultuk meg az élet fontos dolgait Lordtól és apától. Sokszor még botot is együtt cipelünk, amikor valamelyikünk felkap egyet a földről. Sokáig úgy éreztem, hogy mi elválaszthatatlanok vagyunk. Aztán történt valami, ami végleg megváltoztatta a kapcsolatunkat. Azon a napon, amikor megtörtént a szörnyűség, reggel még vidáman bújtam oda apához, amikor felébredt. Gertrude eközben nyújtózkodott egy nagyot, aztán horkantott egyet, és visszaaludt. Lord is békésen szuszogott a szoba másik felében, mert tudta, hogy ilyenkor van még bőven időnk, mielőtt apa elkészül, és végre indulhatunk sétálni. Ám ezúttal máshogy alakult a reggel. Már is megyünk sétálni? Néztem rá Lordra, mert apa már öltözött is. Nem lesz most igazi séta, válaszolta Lord továbbra is az oldalán feküdve. Honnan tudod? Kérdeztem vissza kíváncsian. Apa már a kulcsot is a kezébe vette. Papucsban van, mondta Lord változatlan nyugalommal. Csak a ház elé megyünk ki. Gyors pisi, aztán jöhet a reggeli. Szólalt meg ekkor apa, és már nyitotta is az ajtót, amire Gertrude úgy felpattant, mintha nem is horkolt volna még az előző pillanatban. Lord is felállt, és kényelmesen az ajtóhoz sétált. Tényleg nem voltunk kint sokat. Hamarosan már vissza is értünk, és megkaptuk a reggelinket apától. Tudtuk, hogy hosszú útra megyünk, mert olyankor nem séta után reggelizünk, ahogy szoktunk, hanem még indulás előtt. A reggelit hosszú pihenő követte, mert apa egyszer elmagyarázta, hogy ha futkározunk vagy ugrálunk, amikor tele van a gyomrunk, akkor óriási bajba kerülhetünk. Azt mondta, hogy nekünk kutyáknak ez akár végzetes is lehet. Ezért kaja után mindig pihenünk egy nagyot, és azon a bizonyos napon is ezt tettük. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy apa készíti a nagy táskát, ami csak egy dolgot jelenthet. Megyünk két lábút keresni. Súgtam oda Gertrude-nak, de ő még békésen szúnyókált. Lord felé fordultam, ám még mielőtt megszólaltam volna, már meg is előzött. Igen, jó móka lesz. Tényleg jó móka lett belőle, egy nagyon kedves kutyabarátunkkal, Barnival találkoztunk, akinek a kétlábú apukája egymás után mindhármunk elől elbújt. Én kezdtem a játékot, és ezúttal egész könnyen megtaláltam Barney apukáját. Aztán Gertrude következett, majd Lord, végül pedig Barney elől bújt el apa. Nagyon szeretjük ezt a játékot, de ki is szoktunk fáradni tőle, mert folyamatosan szimatolunk közben, és minden pillanatban rengeteg szak közül választjuk ki azt, amelyik az elbújt két lábúhoz tartozik. A két lábú keresős játék után pihentünk egy rövid ideig, aztán jó nagyot kirándultunk Barneyékkal. Szaladgáltunk, hegyre másztunk, hatalmas mezőkön szagláztunk, felfedeztünk egy barlangot, és még kergetőztünk is egyet Barneyval a fák között. Mire hazaértünk, már besötétedett, és tudtuk, hogy közeleg a vacsora ideje. Ekkor történt meg a baj. Ez a vacsi még sehol sincs, gondoltam magamban, miközben reménykedve kinéztem a konyhába. Hát jó, akkor várok még egy kicsit. Visszamentem a szobába, és egy nagy sóhaj kíséretében leheveredtem a földre.

0: hol van Grétuka, jön majd a vacsi, nézett rám apa mosolyogva. Izgalmas napunk volt, még én is nagyon elfáradtam, pedig ez nem olyan gyakran fordul elő. De annyira azért nem voltam fáradt, hogy elaludjak, úgyhogy arra gondoltam, átmegyek a másik szobába, megkeresem a piros csipogó gumicsontomat, és oda viszem apának, hogy dobja el nekem. Miközben átsétáltam Gertrude mellett is elhaladtam, aki már hanyat feküdve égnek álló lábakkal aludt. Ő is nagyon elfáradhatott. Ott a csont csillant fel a szemem a másik szobába érve, és néhány pillanattal később már el is indultam visszafelé, hogy apát játszani hívjam. De ahogy megint Gertrude közelébe értem, megálltam, és arra gondoltam, hogy nem is tudom, mire gondoltam, csak megálltam, és elengedtem a gumicsontot, ami pont Gertrude fején landolt. És ami ekkor történt, az szörnyen megrémisztett. Gertrude egyetlen pillanat alatt felpattant, és morogva-hörögve rám rontott. Hé, mit csináltok? Kiáltotta el magát apa egyből, és már ott is termett, hogy szétválasszon minket. De nem kellett. Egyikünk sem akart verekedni, csak mérgesen meredtünk egymás szemébe. Mi volt ez? Kérdezte apa. De éreztük, hogy valójában nem is kérdést kaptunk. Ilyen többet elő ne forduljon. Még mindig dühösen figyeltük egymást Gertruddal, ám apa nem hagyta, hogy így maradjunk. Gyertek, béküljetek ki, aztán figyeljetek oda jobban egymásra, mondta, miközben mindkettőnk fejét megsimogatta. A veszekedésnek ezzel vége lett, én viszont még mindig haragudtam a tesómra, és éreztem rajta, hogy ő is mérges rám. Csak játszani akartam vele, szólítottam meg Lordot, miután odébb jöttem Gertrude-tól. Ő nem akart játszani. Kaptam tőle a szokásos rövid, de tartalmas választ, miközben felemelte a fejét a földről. De hát csak, néztem rá kérdőn, nincs de. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Én nagyon szerettem Gertrude-ot, de azért most haragszom rá, amiért így rám förmett. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de, ismételte meg Lord határozottan. De hát, Gréti! Jó, értem. Láttam be végül, hogy hibáztam. Akkor nem haragszom rá, de akkor ő se haragudjon rám. Ha szeretsz valakit, akkor nincs de. Ismételt el megint Lord, mert még mindig nem értettem a lényeget. Lord, hogy ne haragudjak rá, ha ő is haragszik rám? És ha ő ugyanezt gondolja, kérdezett vissza Lord, amin elgondolkodtam. Azt hiszem értem, amit mondasz. Ne várjak rá, hogy ne haragudjon, hanem kezdjek el én nem haragudni, mormogtam, mire Lord elmosolyodott, és újra letette a fejét a földre. Így történt, hogy elkezdtem nem haragudni Gertrude-ra, és nagy meglepetésemre ezzel egy időre Gertrude is elkezdett nem haragudni rám. Lehet, hogy ő is beszélt Lorddal? Minden esetre a vacsoránkat már újra együtt ettük, utána pedig csóváló farokkal ugráltunk egymás körül, és örültünk, hogy újra nincs harag. Tudjátok, kaja után nem ugrálunk, mert veszélyes, szólt ránk kedvesen apa, de azért annak nagyon örült, hogy újra egymásra találtunk a tesómmal. Beláttuk, hogy egyikünk sem akart rosszat, én csak játszani szerettem volna, ő pedig megijedt, amikor álmából felriasztotta a fejére pottyanó gumicsont, ezért egyből védekezni kezdett. Azon a napon végleg megváltozott a kapcsolatunk Gertruddal. Attól fogva sokkal jobban odafigyeltünk egymásra, és már egy mérges nézés sem kellett ahhoz, hogy egyből érezzük, mi nem jó a másiknak. Néha azért féltem elmenni mellette, amikor egy szűkebb helyre feküdt be, és Gertrud ugyanilyen óvatos volt, amikor mellettem szeretett volna eljönni. De apa megmutatta nekünk, hogyha csak csendben elmegyünk a másik mellett, és nem zavarjuk őt, akkor minden rendben van. És még valami nagyon fontosat megtanultam Lordtól. Mi lesz, ha valami miatt újra összeveszünk Gertruddal? Kérdeztem tőle másnap reggel. Kibékültök? Érkezett az egyszerű válasz, de nekem nem tetszett. De én nem szeretnék újra veszekedni, erősködtem tovább. Akkor ne veszekedj! Nem olyan könnyű ez, tiltakoztam. Te sosem veszekszel, Lord? Néha előfordul, nézett rám. Néha bárkivel előfordul. A veszekedést nem mindig tudod elkerülni, de utána mindig ki tudsz békülni. Azt hiszem, értelek, mondtam, miközben leheveredtem a földre. Nem kell cipelnem magammal a rossz érzéseket. Minek cipelnéd azokat? Nagyon nehezek. Azóta tudom, hogy Gertruddal tényleg elválaszthatatlanok vagyunk. És már azt is tudom, hogy nem attól vagyunk elválaszthatatlanok, hogy sosincs köztünk konfliktus, hanem attól, hogy odafigyelünk egymásra, és bármi is történik köztünk, együtt megoldjuk. Beszélgessünk. Mire tanít Gréta? Miért veszett össze Gertrud és Gréta látszólag, és mi volt a valódi ok? Mit tanultak meg Lordtól, ami segített rendezni a kapcsolatukat? Mit tanított meg Grétának Lord a veszekedésről? Egyetlen mondatban, számodra mi ennek a történetnek a legfontosabb tanulsága?
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Zeg Zoltán, vakáció. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Hova menjünk? Milyen tájra? Hegyre talán, vagy pusztára? Folyópartra, vagy erdőbe? Faluszéli zöld mezőre? Lepkét fogjunk, vagy horgásszunk? Vagy mégiscsak hegyet másszunk? Akár erdő, akár folyó, gyönyörű a vakáció.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
2: Gratulálok.
1: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
2: Hogy tovább jutottál a kerületire?
1: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
2: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
1: Ez meg hogy jön ide?
2: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.
0: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ugrásmese Rádió. Ó, I, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció! Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az aranyfarkú kígyó. Egyszer régen Indiában történt, hogy élt a dzsungel szélén egy földművelő család a 7 gyermekével. Nagyon szegények voltak, s a szülők akármilyen szorgalmasan dolgoztak. Épp hogy jutott némi falat az asztalra. Annak ellenére, hogy szüleik dolgos életet éltek, a 7 testvér olyan lusta és semmire kellő volt, amilyet még nem látott a világ. Egész nap henyéltek vagy mulattak, s a kisujjukat sem mozdították, hogy segítsenek szüleiknek. De akárhogy korholták őket, édesanyjuk akárhogy sírt, a 7 fiú csak nem akarta segítségükre lenni. Bárcsak lenne még egy gyermekem, sóhajtozott ilyenkor magában az asszony. Végül kívánsága teljesült, nem sokára gyermeket várt. Az asszony nagyon boldog volt, mert mindenki azt jósolta neki, hogy az új csöpség nem lesz olyan mi haszna, mint a többi. Mikor elérkezett a nagy nap, csodálkozva látták, hogy az asszony bizony egy kígyót szült gyermek helyett. A nagy riadalom közepette, a csúszómászó pedig egy pillanat alatt kikúszott a kunyhóból, és eltűnt a dzsungel fái között. Hogy szomorkodott az asszony! Nem elég, hogy kígyót szült, de még el is szökött tőle. Hetekig vigasztalt a férje, elhalmozta kedves szavakkal, s minden földi jóval, de az asszony szomorúsága nem enyhült. Aztán egy nap az asszony álmot látott. Megjelent neki a kígyó, és azt mondta. Ne bánkódj, édesanyám! Korábban igazán gazdag ember voltam, de annyira fösvény, hogy még a saját családomnak sem adtam a vagyonomból. Hagytam őket éhezni. Az istenek pedig büntetésül megátkoztak, és kígyóként kellett újjászületnem. Ezentúl minden nap eljövök, és hozok neked egy kis aranyat. Így tehetem jóvá a bűnömet, mondta a kígyó. És mégis honnan szerzel aranyat? Kérdezte csodálkozva az asszony. Csak adj nekem minden nap egy pohár tejet, majd ha megittam, vágj le a farkamból egy ujjnyi darabot. Ó, de hát miért okoznék én fájdalmat neked, fiam? De hogy fog fájni? Majd meglátod, visszanő az, mondta, majd véget ért az álom. Az asszony reggel izgatottan ébredt. Kipattant az ágyból, s ment is egyenest az udvarra, hogy megfejje a tehenet. Aztán kikészítette a kígyónak a pohár tejet, éppen ahogy kérte. Nem is kellett sokat várnia. Pár perc múlva már meg is jelent az ajtóban a kígyó. Miután megitta a tejet, oda kúszott az asszonyhoz, és az levágott egy ujjnyit a farkából. És lássatok csodát! A kígyó farka egyszeriben arannyá változott az asszony kezében. A kígyó pedig amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a dzsungelben. Így ment ez nap-nap után. A kígyó minden reggel megjelent a kunyhónál, anyja pontosan egy ujjnyit lemetszett a farkából, majd az állat eltűnt a dzsungelben. Nem telt el sok idő, és a család úgy meggazdagodott, hogy a legtehetősebbek lettek a faluban. Nem kellett ezután dolgoznia senkinek, a 7 fiú pedig folytathatta a semmittevést. Ám a pénz, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúk nem tudták visszafogni magukat, és két kézzel szórták a pénzt. Egyre drágább ékszereket, ruhákat vettek maguknak. Nem sokára keveselni kezdték az ujjnyi aranydarabkát, és folyamatosan anyjukat noszogatták,
hogy ugyan vágjon le a kígyó farkából egy kicsit nagyobb részt. De az anyjuk nem akart nekik engedni. De hisz azt mondta, csak egy újnyit vágjunk le, ne legyetek telhetetlenek, intette őket nyugalomra. Ám a kabzsi fiai nem hagyták annyiban a dolgot. Addig mondogatták neki, hogy próbálják ki, mi történik, ha két újnyit metsz le az állatból, míg az asszony ráállt a dologra. Következő reggel ismét egy pohár tejjel várta a kígyót, ám utána két újnyit vágott le az asszony a farkából. De ahelyett, hogy arannyá változott volna, a kígyó kimúlt. Hogy sírt az asszony, amiért elveszítette kedves fiát? De sírtak a testvérei is, hisz se kígyó, se arany nem volt ezután. Megbánták mindannyian tettüket, és ezután szorgalmasan dolgoztak, míg meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze, pisz, pisz, pisz. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy.

Ráj! Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan, mezítláb! Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál, esztendőre vagy kettőre.

dongó lépeget, ide-oda nézeget, ide lép, oda lép, virágporon mézen él. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs! Nézzétek csak, emberek, nagy csizmában kisgyerek, komoly képpel lépeget, hátrafelé nézeget. Menjünk, menjünk, mendegéljünk, míg sűrű erdőbe érünk, a fák között mókus ugrál, az árokban

Volt egyszer egy kisbaba, földre tette anyuka, tipegett, topogott, két kis cipő kopogott. Jár bizony a kisbaba, földre tette anyuka, tipegett, topogott, két kis cipő kopogott. Gyere, pici, az ölembe, itt a cukor a zsebembe. Nem adok én a picinek, aki engem nem szeret, egyen meg az egeret. Aki nem lép egyszerre,

óráig. Ez a lábam, ez, jobban járja, mint emez. Vigyázz, lábam, jól vigyázz, mert a másik meggyaláz. Uccu lábam járt ki most, nem parancsol senki most. Dér, dúr, december, hová ballagsz, kisember? Ketten jártunk óvodába, térdig érő kis szoknyába, ipsz, hopsz, csavarodj! Szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri, és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió. Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek.
3: Még egy kis türelmet kérek,
2: mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán.
3: Hurrá! Sikerült!
2: Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű bele találni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat, de Tomi nagyon óvatos, egyikhez sem ér hozzá.
3: Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni.
2: Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szalagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel,
3: de legalább olyan fárasztó is.
4: Ez a gyerekek rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
5: Esik az eső, süt a nap, paprika Jancsi mosogat. Holnap lesz az esküvője,

又出。

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról. És arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
2: A Quincunba tudom, hogy Óbudánban megyek.
1: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunaparttól fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett a Quincunig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzá képzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csupa rom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden, például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt.
3: Biztosan voltak macskák is,
1: mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
4: Meg kutyák is.
1: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Egy vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
4: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak.
1: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
4: Nem tehetek róla, mondta, ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak, és mit keresel itt?
1: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
3: Mirmur a nevem, és éppen nyomozok, de ez maradjon kettőnk között.
1: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
4: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? Mit keresel? És kit keresel?
1: Mirmur intett.
3: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
1: A romokra nézett, és kiavította magát.
3: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
1: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
4: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
1: Mirmur fölényesen legyintett.
3: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
1: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
3: A jelet keresem, amit Oriza Trisznyák hagyott.
4: Hol?
1: Suttogott téglagyári megálló is.
3: Itt valahol,
1: mutatott körbe Mirmur.
3: A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az ó betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
1: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szem elől, Mirmur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta, és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Trisznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott.
3: Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra!
1: Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját.
4: Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
1: Hol van? Kérdezte Mirmúr nagyot nyelve.
4: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között. Mirmúr legyintett.
1: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
4: Majd a kutya után kiáltott.
1: Nyáu, a jeleket nem esszük meg.
4: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmúr fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
5: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telik a vakáció első hétvégéje?
3: Ó, István bácsi, én olyan izgatott vagyok, hogy végre itt a nyári szünet, hogy ma reggel egyszerre majdnem 3 mese pukkadt ki belőlem.
2: Már alig várjuk, hogy ezúttal milyen történetekkel szórakoztatsz minket. De előtte még, csukimukikáim, emlékeztek, hogy hol hagytuk abba múlt héten? Ott bizony, hogy Mici néni különös ibolyalila színűvé vált kertjében egyszer csak megjelent a semmiből egy aranytalicska. A talicskában pedig egy apró boríték lapult.
3: És te az egész hetet azzal töltötted, hogy nem mondtad el, mi volt benne, pedig mindent bevetettem, hogy kihúzzam belőled.
2: Ha szerettem volna, sem tudtam volna elmondani neked, hiszen előtte még nekünk is meg kellett fejtenünk.
3: Jaj, ez a sok rejtvény, meg fejtvény.
2: Fejtmény?
3: Igen, a rejtvény megfejtéséből alkottam ezt az új szót, fejtvény. De jó.
2: Nem tudom, Kazinczy Ferenc bácsi mit szólna a nyelvújításodhoz, ládikám.
3: Azt nem tudom én sem, de jobb, ha inkább maradok az én mesterségemnél.
2: Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy Petra ezúttal miről mesél neki.

Gévai Csilla, a nyári szünet meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Végre itt a nyári szünet. Ti is örültök a vakációnak. Bár én már felnőtt vagyok, mégis nagyon jól emlékszem arra a napra, amikor vége lett az iskolának és elkezdődött a szünidő. Volt az osztálytársaim között egy Mónika nevű kislány, akinek hihetetlenül vicces történetei voltak. A legelképesztőbb egy kisváros iskolájáról és óvodájáról szólt. Egy júniusi délutánon történt, amikor az iskola utolsó csengetése is megszólalt. A gyerekek már rég hazamentek az épületből, a tanárok összepakolták a tanáriban a könyveiket, és elindultak otthonaikba. Aztán az iskola ajtaja is bum, egész nyárra becsukódott. De nem ám csak úgy egyszerűen, hanem jó nagy robajjal. Mónika osztálytársnőm a kapunál áldogált, mert elhagyta a kulcsát, és már mindenét kiborította az iskola táskájából. Egyszer csak egy kedves, öblös hangra lett figyelmes. Na végre! Nyújtózkodott egy nagyot az iskola. Hú, ez a tanév is tele volt számokkal meg betűkkel. Ekkor a szemközti óvoda is megszólalt. Nálunk meg rengeteg volt a mese, meg a délutáni alvás. De most már ideje nekünk is egy kicsit pihenni, nem gondolod? Mónika tátott szájjal hallgatta ezt az egészen különös párbeszédet. Hát ez a két épület meg mire készül? Hogy ne legyen nagyon feltűnő, hogy hallgatózik, gyorsan mindent visszapakolt az iskolatáskájába, és leült a busz megálló padjára. Még egy tankönyvet is elővett, nehogy észrevegye őt az iskola vagy az óvoda. Pihenni? Kérdezett vissza az iskola. Hát persze, hogy pihenni, válaszolta az óvoda. Hiszen nyári szünet van, itt az ideje, hogy mi is elmenjünk nyaralni. Ezt már az én Mónika barátnőm se bírta szó nélkül. Kilesett a tankönyv mögül, és hitetlenkedve így kiáltott. De már bocsánat, Deti, hogy mehetnétek el nyaralni? Az óvoda ekkor kuncogott egy nagyot. Hogy? Hát nem láttál még sétáló épületet? És mielőtt Mónika bármit mondhatott volna, az iskola finoman megemelte az alapját, és egy jókora lépést tett előre. Az óvoda is követte az iskola példáját, és szépen óvatosan elhagyta az óvoda kertjét. Persze előtte minden kerti játékot letisztogatott, mert olyan óvoda volt, aki nagyon szerette a rendet. Mónika mindeközben csak pislogott nagyokat. Hát én ezt biztosan elmesélem Petrának. Remélem hinni fog nekem. És nagyon elszánt fejet vágott. Inkább gyere velünk, mondta az iskola huncutul. De csak ha tudsz titkot tartani. Mónika, aki nagyon szerette az izgalmas dolgokat, egy pillanatig eljátszott a gondolattal, hogy útnak indul velük. De mivel tudta jól, hogy a szülei nagyon megrémülnének, ha csak úgy elmenne világot látni az iskolával meg az óvodával, inkább megegyezett velük, hogy majd csináljanak egymásról minél több képet, és küldjék el neki is. Így történt, hogy azon a délutánon a városka iskolája meg az óvodája elindultak nyaralni. Ahogy mentek, mendegéltek, sok mindenről beszélgettek. Kiderült például, hogy az iskola már hónapokkal ezelőtt megtervezte, hogy melyik úton és hova menjenek. Földrajzból mindig kitűnő voltam, jegyezte meg büszkén. Tudod, a falaimon egész évben ott lógnak a térképek, így aztán most igazán hasznukat tudom venni. És valóban, az iskola falain lógó térképek segítségével gyerekjáték volt a tájékozódás. Erre, kedves óvoda, mondta az iskola. Egyenesen a tengerhez. Az óvoda közben izgatottan kente be magát fényvédő vakolattal. Én már alig várom a napozást, tudod, drága iskola, nálunk minden gyereknek külön kiságya van. Ha gondolod, adok majd néhányat, hogy azokon kényelmesen tudj pihenni a tengerparton. Az út napokon át tartott, de ez a két épületet egy cseppet sem zavarta. Átmentek mezőkön, városokon, erdőkön. Néha megálltak egy-egy pataknál, ahol az óvoda a fáradt bejárati lépcsőt is belelúgatta a vízbe.

0: kezébe, majd lelkesen felkiáltott. Ez már majdnem olyan, mint a tenger. Végül egy napsütéses reggelen a két épület megérezte a sós levegőt. Megérkeztünk! Jelentette ki az iskola. A tenger ott hullámzott előttük, csillogva, ezer vitorlással a felszínén. Az óvoda boldogan felsóhajtott. Akkor kis ágyakat elő! Iskola, kérsz egy kis ropit? Vagy innál egy kis ovis teát? Hű, az most jó lesne! Ismerte el az iskola, és lassan az oldalára fordult a homokos tengerparton. Ekkor az óvodai csoportszobákból szépen sorjában előcsusszantak a kis ágyak. Kikapcsolódni tudni kell, jelentette ki elégedetten az óvoda. Eregettek papírsárkányt, építettek homokvárat, elolvastak pár jó regényt. Néhány nap elteltével, mikor már kívülről szép barnák lettek, az iskolának újra mehetnékje támadt. Én felfedezem a környéket, mondta. Azt hiszem, ezt hívják aktív pihenésnek. Velem tartasz? Beülhetünk egy kávéra is valahová, mert igazából nagyon hiányzik a tanáriból kiszivárgó kávé illata. Kávézás után tovább indultak, hogy bejárják a tengermenti partszakaszt. A földrajzszertárból ekkor újabb és újabb térképek kerültek elő, partvonalakkal, szigetekkel. Az estéiket is együtt töltötték, az óvoda mesélt a tengeri állatokról, majd dúdolt hozzá altatódalokat is. Az iskola pedig a csillagképeket mutogatta az égen. Az ott a nagy medve, mondta. És ha jól figyelsz, ez a csillagkép mindig megmutatja az irányt. A napok a tengerparton boldogan teltek. Az iskola és az óvoda termei kiszellőztek, a folyosók megpihentek, a padok és a kisasztalok már nem nyikorogtak fáradtan, hanem szinte újjászülettek a sós levegőtől. Az óvoda egyszer csak megkérdezte a barátját. No, és várod már a tanév kezdetét? Az iskola elgondolkodott. Igen. Tudod, jó a tanításokat hallgatni. Jó látni, amikor valaki megérti a világot. Ekkor az óvoda elmosolyodott. Nekem már hiányzik a kacagás. Meg az, amikor valamelyik kis csoportosom vagy középsősöm azt mondja, nem, én még nem vagyok álmos. Aztán két perc múlva már alszik is. Ezen aztán mind a ketten jót nevettek. Az iskola ekkor így szólt. Úgy áll a dolog, hogy nem sokára visszamehetünk. Jelentem, kipihentük magunkat. Az út visszafelé rövidebbnek tűnt. Az iskola magabiztosan mutatta az utat, az óvoda pedig vidáman követte az iskolát. Amikor végre megérkeztek, minden a helyére került. Az iskola visszalépett az alapjára, az óvoda is elfoglalta szokott helyét a kert mögött. Készen állunk? Kérdezte ekkor az iskola. Mindig, mondta az óvoda. Kipihenten, a tanévkezdés is vidám, tette hozzá az iskola. Reggel, amikor az első gyerekek megérkeztek az óvodába és az iskolába, minden olyan volt, mint mindig. Vagy mégsem. A levegő frissebb volt a termekben. A falak is, mintha vidámabbnak tűntek volna. A padok és a kis székek meg, mintha egyenesen mosolyogtak volna a napsütésben. Mónika pedig csak ennyit mondott nekem az osztályteremben. Ha tudnád, hogy hol jártak ezek a falak? De aztán nem árulta el senkinek, csak nekem. Így aztán ez a mi titkunk maradt, meg az iskoláé és az óvodáé, akik megmutatták, hogy egy kis kikapcsolódás nekik is jár.
1: Egy kis kikapcsolódás bizony mindenkinek jár, még az iskolának és az óvodának is.
2: István bácsinak és vakkosnak nem jár, ők egész héten várják a ti leveleiteket, csukimukik.
1: Bizony, de nekünk ez nem fáradtság, a napunk fénypontja, amikor beszáll a meseposta udvarába egy-egy boríték. Ez például itt előttem még a hét elején érkezett Olitól. Kedves István bácsi, Olivér vagyok, 6 éves. Nagyon szeretem a Csukás mesepostát. Mindig hallgatom az autóban, ha valahová megyünk. Félix kutyái 10 évesek. Félix egyébként a kistesóm. Nagyon jó kirándulóhely a Kamara erdő. Geoládát is találtunk már itt. A kutyusunkkal, Pizsivel szoktunk itt sétálni. Apukánk nagyon okos és ügyes, mindig jó helyeket szokott találni kirándulásra, és kutyát sétáltatni. Félix szeretné, ha a mese előtt mondaná a Ládika, hogy majd kipukkadok. Olivér pedig szeretne egy közös mesét kérni Félix-el. Egy Asterix és Obelix történetre vágyunk, de nagyon, de nagyon. Puszi, Olivér! Igazán köszönöm a leveled, Olivér. Mi is nagyon szeretünk együtt kirándulni Vakkancsal. És akkor most már azt is tudom, hogy apukádat kell megkérdeznünk, ha egy új túraútvonalat szeretnénk kipróbálni.
2: Én már most tudom, hogy milyen mesét választok nektek. Jobb lesz, mint amire vágytatok.
1: De előtte még ott tartottunk, hogy kivettük az aranytalicskából a levelet, amit Mici néni Ibolya lila kertjében találtunk. Palkó bontotta fel a borítékot. Egyetlen lap volt csupán benne aranybetűkkel, a következő mondatot írták rá. Aki megtalálja az összes jelet, annak feltárul a csodák térképe.
2: Júj, te izgalmas! Folytasd!
1: Panka és Palkó is izgatottak voltak, de zavarba jöttek, hogy vajon milyen jeleket kell keresnünk. De ekkor hirtelen valami megcsillant a kert végében.
2: Bennem is már csillog, sőt, csilingel a mese, majd kipukkadok, már hallom is.
3: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév, és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája, először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékok borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, még az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszunnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűzőnapon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak. Hány lába is van? Milyen viccesen arra szól. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedően caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár. Gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarog nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk érted. Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el nem mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kisgazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászta a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétom, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozó plédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
1: Ó, meg annyi kaland vár rátok is ezen a nyáron. Írjátok meg nekem, hogy hol nyaraltok és kivel. De rajzolhattok is, mutassátok meg nekem a kedvenc helyeiteket. Így tett Magdus is, aki a nagyszüleinél érzi magát a legjobban, és egy tűzokádó paripát rajzolt, amit egy gyönyörű, szép lány vezet. Köszönjük szépen!
2: Ez tényleg csuki szép! István bácsi, a jelek, mi lett a jelekkel Mici néni kertjében?
1: Ja, persze. Szóval, Mici néni kertjében a régi diófa alatt apró, különös fény derengett. Panka vette észre először.
2: Tündérpor, én már láttam ilyet.
1: Ahogy közelebb mentünk, egy virágsziromra hajtogatott levélkét találtunk. A levélben ez állt. Az első jel csak annak mutatja meg magát, aki észreveszi a varázslatot a hétköznapokban. Na, ezen aztán sokat töprengtünk. Palkó az eget kémlelte, Terka néni a kertet, Panka a pillangókat, én pedig őket. Vakkancs pedig egy bokrot, és képzeljétek, abban a bokorban találtunk egy apró ezüst színű harangocskát, amikor megmozdítottuk, olyan hangot adott ki, mintha valaki nevetne.
2: Szerintem egy tündér volt az István bácsi, csak is ő lehetett.
1: Még igazad is lehet, ládikám. Kösz szépen, vakkancs, már bontom is. Ó, hát a levélen felül még két csodaszép rajzot is rejt ez a boríték. Olvasom a kísérő levelet. Kedves István bácsi, ahogy Nóra írta a rajz hátoldalán, Sepsiszentgyörgyről írunk neked, és szeretnénk üdvözölni mindenkit a rádiónál. Már énekeltünk a rádió műsorában, igazi élmény volt. Nóra még nem tud levelet írni, ezért az anyukája írja, és szeretné elmondani neked, hogy a kedvenc meséje, a királylányos mesék, az okoslány mesék, a népmesék összessége, de főleg a legvidámabb mesék. A rajz, amit küldtünk, az egy békáról szól, aki látja az űrt, a bolygókat és a fekete lyukakat. A másikon pedig ti vagytok. Reméljük, hogy tetszik. Szia István bácsi, Petra, Vakkancs és Csodamese Ládika. Hogy tetszik-e? Nagyon. Már teszem is ki a gyűjteményembe. Ládikám, te pedig lepj meg minket egy csukisztikus mesével.
2: Az ezüst harangocska engem is megihletett, István bácsi. Jöjjön egy mese egy igazi tündérről. Füleljetek, csukibukik!
0: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Ismeritek a tündéreket? És szeretitek őket? Nos, ma a tündérekkel ismerkedünk meg. Lakatos Melinda így ír róluk. A magyar néphit tündérei varázslatos lények, akik sokféleképpen jelennek meg a mesékben és legendákban. Gyakran különlegesen szépek, aranyhajjal és a ragyogó öltözékben ábrázolják őket. Varázslatos képességeik vannak, például segítenek az embereknek. Vagy néha próbára teszik, vagy megtréfálják őket, hogy becsületre és bátorságra tanítsanak. A tündérek természeti lények. Az erdei tündérek vigyáznak az erdők és állatok harmóniájára, míg a vízi tündérek például a tavak és folyók lakóira. Tündérországot, ahol ezek a lények élnek, sokszor a tejúttal, vagyis az ég csillagösvényével azonosítják, amelyet a régi magyarok tündérútnak neveztek. És most jöjjön a mese, tündércsók. Egyszer volt, hol nem volt. A Balaton kristálytiszta, mély kék hullámai alatt élt egy gyönyörű tündérleány, Lelle, a tó leghűségesebb őrzője. Lelle hosszú, szalmasárga haját a vízinövények, hínár és békaszőlő puha szálai díszítették. Szeme kékében pedig megcsillant a tó összes árnyalata. A tündérek népe már hosszú idők óta vigyázott a Balatonra, de csak nagyon ritkán mutatkoztak emberek előtt. A víz mélyén élt Lelle családja is, akik hűen óvták a tavat és annak minden titkát. Egy napon Lelle a tó felszínére emelkedett, hogy megcsodálja az alkonyatot. Ekkor figyelt fel egy halászfiúra, aki egy hajó fedélzetéről kémlelte a vizet. A fiú, akit Csanádnak hívtak, éppen a hálóját bontotta, amikor megpillantotta Lellét. A tündérlány tekintete azonnal rabulejtette. Egy pillantás is elég volt ahhoz, hogy úgy érezzék, mintha az egész világ kettesben maradt volna velük. Elveszve a szerelemben, onnantól kezdve minden este titokban találkoztak egy nádasban, hogy meghallgassák a fülemülék énekét. Lelle jól tudta, hogy tündérként nem lehet együtt egy emberrel, hiszen két világ választotta el őket. Elkeseredve mesélte el a történetét a tó mélyén élő családjának. A család legrégebbi tündére, nagyanya, aki már mindent látott és mindenről tudott, végül így szólt. Ha igazán szereted ezt a fiút, három próbát kell kiállnod, hogy emberré válhass. Ha sikerrel jársz, a szerelmeddel élheted le az életed, de ha elbuksz, soha többé nem láthatod őt. Lelle másnap este, amikor a holdfény megcsillant a tó felszínén, elbúcsúzott Csanádtól és megkérte, akármi is történik holnap, sose felejtse el őt. A fiú szíve majd meghasadt a szavai hallatán, de hiába bírta volna maradásra kedvesét. Lelle egy csókkal búcsúzva egy perc alatt eltűnt a víz mélyén. Hazatérve az első próba az igazság próbája várta. Nagyanyja egy apró, áttetsző üvegcsét adott Lelle kezébe, amelyet a Balaton legmélyebb, legcsendesebb pontjáról kellett megtöltenie. Ez a víz nem csak tiszta, de olyan igaz is volt, hogy csak azt találhatta meg, aki tiszta szívvel él. Lelle elindult, mélyen alábukott, és északról délre, keletről nyugatra szelte végig a tavat. Végül a legsötétebb mélységben megtalálta azt a vízcseppet, amely úgy csillogott, mint a hold ezüstös fénye. Az üvegcsét megtöltve visszatért nagyanyához, aki bólintott. Kiálltad az igazság próbáját. A tiszta szív mindig meglátja az igaz utat. A második próba az áldozat próbája volt. Lellének fel kellett ajánlania valamit, ami kedvesebb volt neki minden másnál. Lelle hosszan gondolkodott, végül úgy döntött, megszabadul szépsége koronájától. Egy éles késsel levágta cofját, amely a tó legerősebb hínáraival fonódott feje búbjára. Nagyanya elvette tőle a tincset, majd ismét bólintott. Aki képes áldozatot hozni a szeretetért, annak lelke erős és megingathatatlan. Elérkezett a harmadik, egyben a legnehezebb próba, a bátorság próbája. Lellének fel kellett emelkednie a felszínre, és a legsűrűbb, mindent beborító tejfehér ködöt kellett átszelnie, hogy a tó egyik oldaláról átjuthasson a másikra. Elvesztette látását, hallását, de egy valami mégis ott volt előtte, Csanád arca, amelyet a szívében őrzött. Lelle egyenesen belerepült a köd sűrűjébe, míg nem kitartásával sikerült elérnie a túlpartra. Amikor felbukkant a vízből, nagyanya ott várta, egy égszínű, gyöngyökből font köpenyt tartva a kezében. Kiálltad mindhárom próbát, Lelle. Most már szabadon választhatsz. Tündérként élsz tovább, vagy emberré válsz, és a szerelmeddel maradsz. Lelle anélkül, hogy egy pillanatra is habozott volna, magára öltötte a köpenyt, és rögvest emberré is változott. Emberi alakban, de sugárzó szépségét megőrizve szaladt Csanád felé, aki keseregve, reményt vesztve ült a mólónál. Boldogságuk határtalan volt, és máig is együtt élnek a Balaton egyik partján.
1: Valami búg, hallotta is, ládikám?
2: Hallom bizony, ez a telefonod lesz.
1: Igen, de hol van?
2: Szerintem a süteményes dobozban.
1: Jaj, tényleg itt bújt meg. Amikor csemegésztem, beletehettem zavaromban. Az ember néha megmagyarázhatatlan dolgokat csinál. Hello?
6: Szia, papa.
1: Szia, Palkó, hogy mint? Éppen most mesélem a csukimukiknak a kalandunkat Mici néni kertjében.
6: Képzeld, tegnap végre kiesett a tejfogam. Már nagyon zavart. Meg akartam lesni a fogtündért, anya ugyanis azt mondta, hogy a fogtündér el szokott jönni a kiesett tejfogakért, és ajándékot hagy hátra a fogért cserébe.
1: Igen, igen, én is hallottam már ilyesmit.
6: Tudod, mit csináltam? Csapdát.
1: Csapdát? Kinek?
6: Hát a fogtündérnek. Mindenképpen látni szerettem volna, de nem jártam sikerrel, mint ahogy az várható volt. Pedig mesterien kidolgoztam az ötletemet. Az ágyam melletti kicsasztoron elhelyeztem egy befőttes üveget, amiben egy cérna szálon belelógattam a fogamat. A cérna másik végét pedig a takaró alá vezetve fogtam, és figyeltem. De aztán sajnos hamar elaludtam. Reggel viszont minden érintetlen volt. Hiába minden. A fogtündér nem jött el a fogamért. Szerinted vajon miért kerülhetett el engem?
1: Nem hinném, hogy elkerült, Palkó. Valószínűleg másfelé akadt dolga. Gondold csak el, hogy mennyi gyereknek esik ki a tejfoga a világon. Szegény nem győzi meglátogatni őket. Különben is a varázslat nem szereti, ha üldözik. Néha a legjobb dolgok akkor történnek, amikor türelmesen vársz rájuk.
6: Szerinted akkor el fog jönni hozzám is?
1: Biztos vagyok benne.
6: Kösz, hogy bíztasz, nagypapa. El is rakom a csapdámat, és inkább a párnám alá teszem a fogamat, ahogy azt anya is javasolta. Na, puszi, papa.
1: Rendben, kisunokám. Várom a hívásodat, szervusz. Hát, remélem, hogy Palkó sikerrel jár.
2: Én is, de mi lett az ezüst harangocska megtalálása után?
1: Te kis kíváncsi fáncsi. Szóval miután megszólaltattuk, valami kipottyant belőle. Egy madártól volt az, a toll tövére pedig ez volt írva. Ott keresd a második nyomot, ahová a vakáció először íródik. Mi Terkával csak néztünk egymásra, de Palkó egyből megfejtette.
2: Hol íródik? Mesében? A pocakomban?
1: Nem, ládikám, az iskolában, a táblára. Így hát másnap felpattantunk az első buszra, és le sem szálltunk róla Bodzakürtig, tudjátok, az én unokáim oda járnak iskolába, és berohantunk Palkó osztálytermébe. A táblán már fent volt az O, I, O, C, O, de még akkor hiányzott az Áció, Káció, Akáció, Vakáció. Vasárnap lévén teljesen üres volt az iskola, csak a kedves portás volt bent rajtunk kívül, Laci bácsi. Az egyik pad alatt találtunk egy apró üvegcsét, amiben egy összetekert papír volt. A harmadik jel ott vár, ahol a türelem többet ér a sietségnél.
2: Na hát, és ez mit jelent?
1: Hát, ezen mi is sokat tanakodtunk. Ti is gondolkozzatok rajta, amíg meghallgatjuk a mesét a Csalafint a Csaliról.
7: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi a mesepostán.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
8: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. Vagyis a Csalafint a Csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat. A nagy horgász mérgesen nézte az üres dobozt. Miért nyáron kell rokonokat látogatni? Télen is lehet látogatni. A rokonok elállnak. Hogy fogok most horgászni Csali nélkül? Mit ér a horgász Csali nélkül? Csali nélkül a horgász félkarú óriás. De hamarabb hagyta a mérgelődést, mert mérgesen nem lehet horgászni. Horgászni csak jókedvűen és derűs szívvel lehet. A horgászokat az különbözteti meg a többi embertől, hogy ha leülnek a víz partjára, rögtön tele lesz a szívük örömmel. Búrt, a bajt, a bánatot azt otthon hagyják. A szemük csillog, az orcájuk meg piros lesz. A nagy horgász szeme is csillogott, és piros orcával így rikkankatott. Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy Csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott ott is leásott, s talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta, na, mozdulj már, világlustája, nem mozdulsz, ha nem akarsz sali lenni. Na, nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsög lyukba. A hörcsög a lyuk mélyén dühösen fújt, és mérgesen püszkölt, a bajuszát mozgat, és a forrát picsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hörcsög lyukokat. Brrr, ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta süty kiugrott a földből, és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam, vagy csak a szemem káprázott, ez az, ez ám a fürge csali, utána, Eldobta az ásót, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna. Olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Hát most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedobott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangó hívogatni kezdte a gilisztát. Hé! Hol vagy? Pszt. Egy üzenetet hoztam. Vagy a sudába szokták hívni a girisztát. Gyere elő! A giriszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra neki iramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, most elkapom a grabancodat. Így futottak, cikáztak, elő a giriszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak meg cigáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagyhorgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sportás. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sportás, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került, elől a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét, aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász, dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és kotorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A giliszta közben óvatosan tovább húszott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra úgy, pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalék zsinórról, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után rohant. Utána! Most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, egyáltalán erre járt. A halak kidugták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra ment a giliszta. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilisztát. Kezdtek kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Lihegően megálltak, egymástól kis távolságra fújtattak és pihegtek. A nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide! De a giliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem. Addig hátrált, amíg egyszer csak a vízhez nem ért, és pitt, belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, odaúszott és óvatosan bekapta a giliszt a farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagyhorgásznak, hogy jöjjön, jöjjön itt a csalja. A nagyhorgász először nem hitt a szemének, magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagyhorgász? Majd kinyújtotta neki a gilisztát. A nagyhorgász szeme könnybe lábadt a meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem, hó-hó-hó-hó-hó-hó. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvett a gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali. A giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na, gyerünk, gyerünk már, mi lesz? A giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagyhorgász utána engedte a zsinót, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A giliszta túlsó partra úszott, magával vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült. A bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihogjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
1: Már alig várom, hogy mi is strandoljunk az unokáimmal.
2: Én meg azt várom, hogy pecázzunk, meg kiránduljunk, meg játszunk és meséket hallgassunk.
1: Na igen, ebben a sorrendben kérném szépen. Na, csukimukikáim, ti mire jutottatok? Hol ér többet a türelem a sietségnél?
2: A könyvtárban.
1: Palkó szerint a postán. Terka néni szerint a kertben. Minden esetre abban biztosak voltunk, hogy Bodzakürtről haza kell mennünk a városkánkba, hogy kiderítsük. Aztán este elmentünk fagyizni, és sétáltunk egy nagyot. Addig-addig, hogy a régi nádas tóhoz értünk. Ott ült az öreg Jóska bácsi a stégen. Mozdulatlanul, csendesen, kezében a pecabottal. Palkó odasúgta nekünk, hogy szerinte kérdezzük meg, hát, ha tud valamit. Meg is kérdeztük. Jóska bácsi mosolyogva válaszolt. Aki a nyár titkát keresi, annak előbb meg kell tanulnia várni, s a víz felé mutatott. A stég mellett egy kis bronzszínű tutajos hajó úszott, a vitorláján mindössze két szó. Jó nyomon!
2: Nem hiszem el, csak ennyi.
1: Ennyi, ennyi, ládikám. De már mi is nagyon kíváncsiak voltunk ekkor, hogy mi sül ki ebből, és mikor, hogyan tárul fel a csodák térképe előttünk. Visszamentünk hát Mici nénihez. Az aranytalicska még mindig ott állt a kertben. Ám most valami új dolog is volt benne.
2: Én már majd szétdurranok a kíváncsiságtól.
1: Egy apró fadobozka volt ott. Palkó nyitotta ki. Egy kis tükör volt benne, a hátoldalán pedig egy újabb kedves mondat. A vakáció legnagyobb varázsa az, hogy több időnk jut egymásra. És ez tényleg a legjobb a nyárban.
2: És a térkép?
1: Ja, igen, a térkép. És amikor visszafordítottuk magunk felé a tükröt, akkor láttuk meg, hogy Palkó zsebéből kikandikál egy összetekert papír.
2: Jaj, ez csukisztikus! És amikor kitekertétek, akkor mit láttatok rajta?
1: Jaj, ládikám, ki sem kellett tekernünk. Már a pecsétjén láttuk, hogy folytatás következik. Igaz, hogy rövidítették, folytköv.
2: Jaj! István bácsi, ez már megint egy rejtély.
1: Bizony, most pedig hallgassunk meg egy olyan mesét, amelynek már a címe is illik a vakáció első hétvégéjéhez.
7: Csukás meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok. Most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is, mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza másfél lépés. A szélessége egy fél lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserép virág, egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kishúgom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani.
9: Gyerünk már a kertbe!
5: Vagy így.
9: Sétáljunk egyet a mezőn!
5: Vagy éppen így.
9: Most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni.
5: Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett messze-messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a negyedik emeletre teremtette az építész. És így a többi 2-3 emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a Népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít. Tessék, Iduskám, mondom neki.
9: Hát a mesének soha nincsen vakációja.
5: Honnan jut ez eszedbe?
9: Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese sohasem szűnik meg.
5: Igazad van, Iduskám, feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta.
9: Hát hogy lehet ez?
5: Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehelete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
9: súgás után felelek.
5: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod? Én sem. De azt tudom, hogy élt ott hajdanán 3 kicsi tündér. Sem apjuk, sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirtadal volt a dadájuk. És
9: Olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön három ilyen különböző természetű tündérgyermek, de három ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, és úgy rendbe szedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő. Egy percig nem maradt nyugton. Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőkehajú, mél a kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallotta dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkoláb kelyhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet. Még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért, mert ez a mese. Szép tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell. Ezért mindenki megérdemli a jutalmat. Csak ugyan a tündér királyasszony jutalom nem is szokott elfelejtkezni senkiről a nagy jutalomosztás napján. Mikor a mi három kis tündérünk elébe lépett, sokáig nézett rájuk szeretettel, és azon gondolkozott, hogy mivel is lepje meg őket. Drága kis gyermekeim, mit adjak nektek? Nincs jobb testvér nálatok, nincs jobb lélek, mint a tiétek, nincs szebb élet, mint ahogy ti éltek. Mindig együtt vagytok, segítitek egymást, és hárman úgy éltek, mint egy. Könyvet nem adok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot. Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget, az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet, pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Ért ő ahhoz, a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha, a játék szüneteljen olykor-olykor, de a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Édoskám, figyelsz?
10: Nagyon, nagyon!
9: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
1: Drága csuki mukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy új izgalmas sorozat vár rátok a Csukás Mese Rádióban, amely egy vidéki birtokon játszódik, ahol van horgásztó is. Ella és Rozi kalandjaiban lesz csónakázás, búvárkodás, éjjeli sátrazás és sok-sok vízparti élmény. Egyébként el ne felejtsétek, apák napja lesz, nagyapák napja, puszit nekik, szeressétek őket. De a lényeg, hogy beköszöntött a nagybetűs vakáció, amely alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Aztán írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
7: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
7: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva!

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A tenger csodája. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy fiatal királyfi, akinek kisfiúkora óta az egyik napszámos fia volt a legjobb barátja. Mindig együtt játszottak, együtt törtek borsot a palota lakóinak az orra alá, és később is elválaszthatatlanok maradtak. Történt egy nap, hogy a királyfi barátjával kilovagolt a vásárba, és a nagy felfordulás közepette feldöntötte egy cserépárus sátrán. A királyfiból hirtelen előbújt a kis ördög, és ahelyett, hogy segített volna neki, lovával még össze is taposta a portékákat. Micsoda gonosz királyfi vagy! Megbánod te még, hogy így viselkedtél velem. Azt kívánom, hogy addig meg ne házasodj, míg a tenger csodájának tündérlányát el nem veszed. Szólta rá az átkot a vénasszony, de a királyfi csak kinevette. Aztán egy nap az öreg király magához hívatta a fiát. Egyre vénebb és vénebb leszek. Többé nem tudom egyedül elvezetni a népemet. Ezért hát úgy döntöttem, átadom neked a birodalom irányítását. De csak egy feltétellel. Találj magadnak feleséget. Királyfi el is indult, sorra járta a szomszéd birodalmak palotáit, de egy király kisasszony sem akadt, aki megtetszett volna neki. Aztán a barátja így szólt hozzá. Emlékszel még az öreg kofa szavaira? A tenger csodája tündérlányát kell feleségül venned. Ha, igazad van, induljunk már is, egy percig se késlekedjünk, szólt izgatottan a királyfi, és másnap elindulta a tenger csodája felé. Csak épp azt nem tudták, merre kell keresni. Mentek, mendegéltek, amerre a lovuk vitte őket, és egyszer csak egy rozoga viskó előtt találták magukat. Bekopogtak az ajtón, s pár perc múlva egy vénséges vén nagyanyó kukucskált ki.
1: Miben segíthetek, fiatal urak?
0: Adjon Isten, jó anyám! A tenger csodája tündérlányt keressük. Tudja, merre találjuk? Kérdezte a királyfi.
1: Még csak a nevét sem hallottam soha, de talán a fiam, a nap, tudja, merre van. Gyertek csak be, várjátok meg velem.
0: Tessékelte be őket a néni a kunyhóba. Aztán, amikor besötétedett, a nap is megérkezett.
1: Tudod-e, fiam, hol lakik a tenger csodája tündérleány? Egész nap az égen figyelsz, biztosan hallottál már róla.
0: Mondta neki az anyóka.
2: Még soha nem hallottam ezt a nevet. Talán próbáljátok meg a holdat, felelte a nap.
0: Azzal az öreg asszony útba igazította őket, és nem sokára a két legény ott találta magát a hold kunyhója előtt.
2: Mondjátok csak, miben segíthetek nektek idegenek?
1: A tenger csodájának a lányát keressük. Talán te tudod, merre menjünk.
2: Bárcsak segíthetnék, de még a hírét sem hallottam a kisasszonynak. Esetleg próbáljátok meg húgomat, a szelet. Ő már sokfelé járt a világon, talán a tündérlánnyal is találkozott már.
0: Felelt a hold, és elbúcsúzott a fiúktól. Tovább mentek hát, s végül hosszú vándorút után elérkeztek a szél hajlékához. Bekopogtattak, s a nagy erejű szél nyitott ajtót.
1: Már vártalak titeket, barátaim! Ha jól hallottam, a híres tenger csodája tündérlányt keresitek!
2: Ő bizony. Tudod, hol találjuk?
1: Ó, hogy ne tudnám! Menjetek csak tovább, míg el nem értek a végtelen tengerig! Ott forduljatok jobbra! A kerek erdő közepén egy odvas fában megtaláljátok a tündérlányt! Na, de nem ilyen egyszerű ám a dolog! A tündért kis kell csalogatnotok!
0: Figyelmeztette őket a szél, s ellátta őket néhány tanáccsal. Királyfi meg a barátja elköszöntek a széltől, és elindultak a végtelen tenger felé. Habár az út hosszú volt és viszontagságos, a fiúk kitartóan meneteltek előre, míg el nem értek a tenger partjára. Ott aztán jobbra fordultak, és megpillantották a kerekerdőt. Megkeresték a közepén az odvas fát, és ahogy a szél tanácsolta, barkácsoltak egy faládát. odarakták a ládát az odó alá, majd előhúzták hangszereiket.
2: A királyfi cimbalmon játszott, a barátja pedig a hegedűjét húzta. És egyszerében olyan csodaszép dallamot kezdtek játszani, hogy a tündérlány kidugta a fejét a nyíláson. Ám ekkor a fiúk hirtelen abba hagyták a muzsikát.
3: Kérlek szépen, játszatok még,
2: szólt édes hangján a tündérlány.
0: Nem tudok, beleesett az ütőm a ládába,
2: válaszolta a királyfi. A lány gyorsan lehajolt az ütőért, ám ekkor a királyfi rázárta a láda tetejét, és foggyul ejtette a tündérlányt. A ládát hozzákötözték a királyfi lovához, és így baktattak hazafelé. Mikor a szélházához értek, bekukkantottak, hogy köszönetet mondjanak a jó tanácsért.
0: Látom, sikerrel jártatok! Sok szerencsét kívánok a tündérlányhoz!
2: Intett nekik a szél. Mikor a hold kunyhójához értek, oda is beköszöntek.
0: Nézd csak! Megleltük a tündérlányt!
2: Gratulálok a zsákmányhoz, ám egyet ne feledjetek! Amit ígértek, azt mindig tartsátok meg. Tanácsolta útra valóul a hold. Aztán, mikor a napháza elé értek, őt is meglepték a jó hírrel.
0: Elkaptuk a tündérlányt!
2: Kiáltozták vidáman.
0: Csak ne olyan hevesen, királyfi.
2: A tenger csodája tündérlány akkor lesz tiéd, ha a gazdagok helyett a szegényeket segíted. A királyfi hallotta a bölcs nap tanácsát, de csak legyintett rá, és tovább folytatták útjukat a palota felé. Mikor megérkeztek a király udvarba, kinyitották a ládát, és előbújt belőle a világszép tündérlány. A királyfi teljesen megigézte a szépsége. Kedves tenger csodája tündérlány, feleségül jössz hozzám?
3: Igen, de csak is egy feltétellel.
0: Mondd meg, mi az, megteszek bármit, fogadkozott a királyfi.
2: 100 aranyat kell adnod minden szegény embernek, akit valaha megbántottál, vagy megaláztál életedben. Akik pedig a szegényeken uralkodtak eddig, menjenek ki a földekre, és ezentúl dolgozzanak ők, vágta rá a lány. A királyfi elgondolkozott.
0: Ha minden szegénynek adnék 100 aranyat, nekem már egy fityingem sem maradna. A főurak pedig bizonyosan meglincselnek, ha dolgozni küldöm őket. Ej, nem jó ez itt sehogy se,
2: gondolta, és szégyenében inkább elbújdosott. A jóságos tündérlány pedig hozzáment a cserépárus fiához, akinek a királyfi összetaposta a portékáját. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: villás farkú kisfecske, kell-e apró legyecske? Megérett a cseresznye, nem kell nekem legyecske. Fecske csicsereg, mindent kifecseg, azt is jön a nyár, azt is tovaszál. Fecskét látok, szeplőt hányok, sejmet gombolítok. Fecske, fecske, villás fecske, ide fészkelj, ereszünk be. Kis pillangó picike, ne légy mohó, szállj ide, tarka-barka szárnyadon, gyönyörködöm én nagyon. Lepke, lepke, szállj le a kezemre, mézem is van, cukrom is, válogathatsz benne. Szállj le, Pille, kútkávára, onnan meg a papházára. Ülj le, lepke, babot adok, ha megetted, többet adok. Pille, Pille, arany Pille, ne szállj tova, jöjj el ide. Béka, béka, brekeke, jól vigyázz a bőrödre, mert a gólya arra jár, a csőrével bekap, ham! Kutykuruty, brekeke, nem esett már két hete. Partinádas ring a szélben, béka billeg hint a székben, ropp a nádszál levele, vízbe pottyant brekeke. Mit varsz, papucsot, papucsot, kiknek, kiknek, urraknak, urraknak? Búj be, béka, a bokorba, erre lépd el most a gólya, ha rád talál hosszú csőre, nem mégy többet esküvőre. Egér, egér, kisegér, van-e fogat hófehér? Adjál nekem vasfogat, adok neked csontfogat. Cin, cin, kisegér, szúnyog lába szárnya, hová visz ez az út? Cin, cin, cinkotára. Cini, cini, cincog az egér, minden lyukba belefér. Adjunk hálát az Istennek, nincsen szarva az egérnek. Ha az egérnek szarva volna, minden kazlat széjjel szórna.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Három kívánság. Magyar népmese.
3: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége.
4: Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgy se lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást, nem tudtak megegyezni, Csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kiráncsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor a kolbásszal? Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel! A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem. Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához.
Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öreg asszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csip kézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányoska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én reád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat, s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott.
Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamonnát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába. A király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppelt szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt. Ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, póruljársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó emberű az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérre. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek. Sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ág a szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad, te gézengúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút?
1: Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk.
1: Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is.
3: Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid?
1: A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
2: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
1: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
2: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
3: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
2: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek még a lélegzete is elakadt,
3: és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
4: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
8: Kezdődik a vakáció!
7: Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
5: Csukás Mese Rádió!
2: Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: rajta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Salvo tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csokifagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Salvo visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csokifagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
1: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
0: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
1: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
0: Salvo ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Salvónak.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Au! Ez megcsipett. Képzeljétek el, hogy én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor leszállt, beleremegett a ház. Akkora volt, hogy a kutya felmászott a fára ijedtében, a macska meg

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Szeretett volna lovagolni, de nagy volt a ló, és kicsi a tóni, s a ló nem akart lehajolni. Úgy döntött ezért a tóni.

0: Toni
1: Jouni.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a macska meg az egér. Hiszitek vagy sem, régen a macska és az egér bizony nagy barátságban voltak. Egy messzi-messzi szigeten éltek, s nem zavarták egymást. A macska csak apró madarakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, s akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rágcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját. Az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel! Kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. És mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, békén hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok. Vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette egy lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott,
felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága. A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

0: Sugármese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: De jó, hogy itt a vakáció. Sziasztok, Mormai Noémi vagyok, és Hétvári Andrea Vakáció című kis gondolatát hozom nektek. Vége van az iskolának. Napfény, Sbicaj engem várnak. A könyvek már, hiszen nyár van, szundikálnak a táskában. K. Ki ne örülne a nyárnak, cseresznyének, frissmálnának? A. Álmodom, vagy ez valóság? Nincs több magyar matek óránk? C. Csokoládé, fagyi, torta, az étlapom ennyi volna. I. Istenem, de szép helyfüred, tartson örökké a szünet. Ó, bár nyúlna, amíg kérik, s tartana ki még 100 évig. A vakáció.
2: Csukásmese Rádió. Ó, i, ó, ció, áció, káció, akáció, vakáció! Ezt a kismondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége uzsis zacskója. Most együtt uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
4: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kormos István, a kevés kis kakas. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
3: Hol volt, hol nem volt, volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, fölugrott a sövényre, a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kis kakas. Meglátta egy tyukocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Meglátta egy kis kacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinykét, szaladt, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kis kakas? Hát a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kis kakast, tarkatollas, tarajast, kényes, fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kis kakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj, mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta, volt, nincs, hova lett, a gyöngyöcske oda lett. Kukuríkú csibekas, megjárta a kis kakas.
2: A kevés kis kakas című mesét hallottátok.
0: Mese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűz fénye a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: közepén lesz egy luk, ha nem luk, kék dudor jókora.
1: Most kettő.
0: S leszel az orszárvú róka.

0: Csukásmese
1: Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az erdei házikó. Volt egyszer egy favágó, aki egy erdő szélén lakott feleségével és három csodaszép leányával. Egy napon, mielőtt elindult fát vágni, megkérte feleségét, küldje utána a legnagyobb lányokat az ebédjével. A favágó egy marék köves szórt el az úton, hogy lánya megtalálja. Ám mire az elindult, a madarak felcsipegették, hűlt helyét találta a magvaknak. A lány nem esett kétségbe, gondolta egy kis keresgélés után megtalálja apja ösvényét. Ám addig-addig kóborolt a sűrű erdőben, míg teljesen eltévedt. Lassan sötétség szállt le a vidékre, s a lány egyre jobban félt. Nem tudta, hol húzhatná meg magát éjszakára. Ám egyszer csak megpillantott egy konyhót. Halovány fény szűrődött ki az ablakán. Benyitott az ajtón, hát ott ült egy öreg ember az asztalnál, állatai, egy tyúk, egy kakas, meg egy tehén körében.
1: Kerülj csak beljebb, gyermekem, ugyan miben lehetek a segítségedre?
0: Kérdezte az öreg apó. A lány pedig elmesélte, hogy eltévedt az erdőben, és szállást keres éjszakára.
1: No, jól van, maradhatsz, és vacsorát is kaphatsz, ám neked kell megfőznöd, mondta az öreg.
0: A lány pedig már neki is állt főzni a tűzhely mellett. Mikor elkészült a leves, szépen megterített, ám csak két személyre, az állatokat nem kínálta meg. Miután befejezték a vacsorát, azt mondja neki az öreg.
1: A szobában megpihenhetsz, ám előbb mindkét ágyat meg kell vetned.
0: S a lány el is indult nagy buzgón az emeletre. Később az öreg ember is aludni tért. S ugyan mindkét ágy meg volt vetve, de a lány nem várta meg, s már úgy aludt, mint egy kisded. Bizony nem tetszett az öregnek a lány viselkedése. Hát kinyitotta a földön a csapóajtót, s leeresztette a lányt a pincébe. Eközben a favágó is hazaért a munkából, s kérdőre vonta feleségét. Ugyan miért nem küldött neki ebédet?
1: Elküldtem én, csak az a szeleburdi leány biztosan elkóvájgott, felelte a felesége.
0: Másnap a favágó ismét megkérte a feleségét, hogy küldje el az ebédjét a középső lányával. A favágó most egy marék lencsét szórt el, hogy kijelölje útját. Ám amikor a középső leány elindult, hamarosan ő is elvesztette apja nyomát, mert a lencsét a madarak mind felcsipegették. A lány pedig addig bolyongott az erdőben, míg ő is rátalált az erdei házikóra. Benyitott, majd éppen ahogy nővére megfőzte a vacsorát, ám az állatoknak ő sem adott belőle. Majd megvetette az ágyakat, s lefeküdt aludni azonnyomban. Az öreg ember megint csak ingatta a fejét a lány viselkedésén, s őt is leeresztette a pincébe. Közben a favágó már igazán kijött a sodrából, hiszen két napja nem kapott ebédet. Hol kódorognak ezek? Majd adok én nekik, ha előkerülnek. S harmadnap a legkisebb lányt bízta meg az ebéddel. Most borsót szórt el a favágó, ám az éhes kis madarak pár perc alatt elpusztították, s a legkisebb lány is eltévedt az erdő sűrűjében. Bolyongott órákig, míg végre ő is rátalált a kunyhóra. Belépett az ajtón, s mikor észrevette a tűz körül az állatokat, oda ment, s megsimogatta mindegyiket. Az öreg őt is a tűzhely mellé küldte főzni, s az örömmel teljesítette a kívánságait. Mikor elkészült az étellel, az állatoknak is szedett egy keveset, s addig nem kezdett neki az evésnek, míg mindenki be nem fejezte. A vacsora után az állatok elbóbiskoltak, s a lány is megkérdezte, mikor térhetne nyugovóra. Az öreg őt is elküldte az ágyakat megvetni, s a lány dalolva ment megágyazni. Ám testvéreivel ellentétben ő nem aludt el, s türelmesen megvárta az öreg embert. Mikor az öreg belépett a szobába, igen meglepődött a lány éberségén, de nem szólt semmit, s végül mindketten nyugovóra tértek. Éjfél körül járhatott az óra, mikor a lány óriási ricsajra ébredt. Nagyon megijedt, de mivel nem látott semmi szokatlant, hamarosan újra álomra hajtotta a fejét. Volt nagy csodálkozás, amikor reggel kinyitotta szemét a lány. Azt sem tudta, hol van. Mindenfelé szolgák sürögtek, forogtak, s a porlepte szegényes kunyhó helyett egy csillogó palotában találta magát. A szolgák díszes ruhákba öltöztették, majd a trónterembe kísérték, s ott már várt rá egy jóképű délce királyfi. Ne félj tőlem! Én vagyok a birodalom örököse, nyújtotta felé kezét a királyfi. Egy gonosz boszorka átkozott el, s a varázslatot csak egy olyan jó lelkű lány törhette meg, aki másokra is gondol, nem csak magára. Hála neked, éjfélkor megtört az átok, s én királyfi lettem, a kunyhó pedig a palotám. A fiatalok még aznap megtartották a kézfogót, a lány nővéreinek pedig addig kellett szolgálniuk a királyi párt, míg ki nem veszett belőlük a gőg és az irigység.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ahó, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Tamko Sirató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égigérő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jótetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas menyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyjához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
2: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
1: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
2: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát.
1: Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
3: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
1: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
2: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
3: No, mondd hát el, leánykám.
2: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, Az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
3: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy, jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
2: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
3: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye?
2: Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára, és én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót.
3: Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni?
2: Ó, mindent tudok, hip-hop, felelte mindent tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szennel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére.
3: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
2: Kérdezte sívító hangon.
3: Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan minden tudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, tornádót, sirokkót, misztrát, pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre, és még mormolt néhány szót.
2: Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva:
3: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom,
2: És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait.
3: Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ, hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok.
2: Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége.
3: Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert,
2: hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkert liget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult-bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündér szép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele, sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám, de csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett, de úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott. Hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz. Leült elébe, és ott is sóhajtott egy

0: A levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket. Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. Száz és százezer esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisteregtek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömre pesve szaladt haza apjához. Köszönöm, király atyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündér szép meséjét.
1: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a magyar nyelv tele van nagyon kifejező szólásokkal, kifejezésekkel? Az én egyik kedvenc mondásom, a tartja benne a lelket. Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor valaki segít a másiknak átvészelni egy nehéz helyzetet. Beszél hozzá, bíztatja, foglalkozik az érzéseivel. Egy szóval, tartja benne a lelket. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mindig van egy nap a nyaraláson, amikor elered az eső. Ilyenkor a szálláson maradunk is, bekuckózunk, és még mit csinálunk? Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál.
1: Hi-ya!

Most mindenki vegye elő a kezét, és csináljon távcsövet a szemére. Látjátok a túlsó partot? Átúszunk együtt. Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra? Legyen, aki vissza is hozza!

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bukdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derék aljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye, és bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Macskakő, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Pár száz évvel ezelőtt, midőn a népes ragadvány puszta csupán mezővárosi rangban állt, különös esemény történt a településen. A környéken olyan sok macska élt, hogy a lakosok nem bírták élelemmel ellátni őket, így azoknak a maguk módján kellett beszerezni a mindennapi betevőfalatot. A cirmosoknak nem maradt más élelemforrás, mint a teherautóval közlekedő teljes ember, Gáspár gazda, akinek mindig akadt néhány megmaradt üveg friss teje, amit nagy szeretettel ajándékozott oda a macskáknak. A tej szállítása azonban nem ment mindig zökkenőmentesen. A mezővárosba vezető utak ugyanis olyan rosszak voltak, hogy a teherautónak egy-egy út során majd kitört az összes kereke. Nem beszélve az esős időről, amikor a szekerek, de még a gyalogosok is beleragadtak a sárba. Ragadvány puszta rászolgált a nevére. Úgy tartja a mendemonda, hogy a macskák maguk építettek utat a településen, mégpedig a szomszédos hegy lábánál található kőtörmelékekből. Először is fogjuk az apró kavicsokat, és végig szórjuk vele az utat. Utasította a cirmosokat a legokosabb macska, Somfordi. Az emberek és a járművek majd jól beletapossák őket a földbe, aztán kiválogatjuk a legszebb köveket, és beterítjük vele az összes utat. Ezen aztán bármilyen autó közlekedhet majd. Nem fog kilöttyenni a friss tej. Az emberek mindig jók voltak hozzánk, ideje meghálálnunk a sok kényeztetést. Munkára fel! A macskák lelki szemeik előtt látván Gáspár gazda akadálymentes érkezését, nagy lelkesedéssel hordták a köveket. A lakosok fejvakargatva nézték a kavicsokat hordozó macska seregeket. Fondűnek, a környék legszebb macskájának az az ötlete támadt, hogy a köveket szép ívekben rakják le, amelyek a macskák gyönyörűen ívelő testére utalnak majd. Hihetetlen, ámuldozott egy sétapálcás úr, ilyen remek úton még sosem jártam, el sem hiszem, ha nem a saját szememmel látom, hogy ezt macskák készítették. A mezőváros az egyedi utcái miatt hamar meg is kapta a városi rangot, s a környék lakói a mai napig nagy szeretettel gondolnak az itt élő macskákra, akikről az útépítő mesterek büszkén nevezték el a díszes útburkolatot. Azóta ismeretes a világon az időtálló macskakő.
0: A Macskakő című mesét hallottátok.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szabó Lőrinc, Nyitni kék. Előadja Gyarmati Erik. Alszik a hóban a hegy, a völgy. Hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta a pipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ősz. S volt, aki vesztett, és nincs, aki győz. Lombnak, virágnak nyoma sehol. Fekete csontváz, a fa, a bokor. S halotti csipke díszük is. Az a törékeny, tündéri dísz. Mit rájuk aggat éjszaka, fehér kezével az uzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy. Hallgat az erdő, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj. Hármat fütyül egy kis madár. Háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint 35 éles fuvola. Az a fuvolás, a nyitni kék, már kezdi is újra az énekét, kék fütyre mindig kvart lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és szavasznak nyílni kék. Nyitni de, nyitni kék, fütyülöm én is az énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a telet bírni illenék. Bírni és bízni illenék, fütyül és elszáll a nyitni kék. Nyitni kék, fütyülök utána, s nézek az eltűnő madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, hinni és bízni kellenék. Mint az a fázó kis madár, aki sírja, de bírja, ami fáj, akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék, ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, a nyitni kék, elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat fütyülte szét. Kinyitotta a föld örök szívét. Fütty, fütty, fütty, nyitni kék, nyisd ki te versem az emberekét.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leőrölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövi halat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárásznép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe fúrtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búzaszemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az őrletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha 100 éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Őrletőknek semmi nyoma. S a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
Hát egyszer csak minyamányi ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem olyót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltelik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak.
0: Csukás Mese Rádió.
2: És akkor virágéknál ég a világ. Egy,

0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Tudod, Ida, az összes virágok királya a rózsa, mesélte Jan. A piros rózsa a királynő, a férje a rózsaszínű a király. Díszes korona csillog a fejükön, a király kezében jogar, így ülnek a trónon a kastélyban. A bálteremben körben állnak a kecses gyöngyvirágok, a komoly tulipán úrfik, a szép játszintok mind emelkedett hangulatban várják az esté kezdetét. Ekkor a magas krizantémok, akik őrt állnak, megnyitják a kapukat az ibolyáknak. Köszönjük, hogy mindannyian eljöttetek, hogy együtt köszönthessük az ibolyákat első bájukon. Ezekkel a szavakkal nyitja meg az ünnepséget a királynő, és már is kezdődik a tánc. A tulipánok bár erősek, kissé szégyenlősek, és csak vonakodva merik felkérni a magabiztos dáliákat egy táncra. Még egészen egzotikus virágok is vannak, bár a botrány elkerülése véget, a húsevő fajtákat most nem hívták meg. Az orgona és a csípős nyelvű csalánvirág pletykákról susmusolnak, miközben élénken ropja a parketten egy fiatal akácvirág a narcisszal. Bizony nagy mulatságok ezek, hajnalig tartó tánc és zene csupa vidámság. Na de Jan, hogy lehet az, hogy erről nem tudnak a felnőttek? És most miért ilyen kókat minden virágom? Tegnap még olyan szépen festettek, most mintha aludna az összes. Kíváncsiskodott Ida. Éppen a mulatság miatt. Kitáncolták magukat, és most pihenniük kell. Ida fogja hát a virágokat, és a kis Szófia baba ágyába fekteti őket. Ugye nem bánod, Szófia, hogy egy estét most a fiókban alszol? Mikor már kint vannak a szobából, Jan tovább mesélt. Éppenséggel azért nem tudnak a szüleink a virágok báljairól, mert ők nem értenek az ilyen dolgokhoz. És amit nem értenek, attól félnek is, és csak betiltanák. Éppen ezért a krizantémok őrzik az ajtókat, és figyelmeztetik a bálozókat, ha felnőtt közelít. A királyt és a királynét, a személyes testőreik, a legmagasabb és legerősebb liliumok kísérik ki ilyenkor a titkos ajtókon. És a különleges virágok hogyan kerülnek ide? Honnan tudnak a bálról, ha nem a mi kertünkben nőnek? Kérdezi Ida, aki mindent tudni akar. Láttál-e már szép színes pillangót? Ők is a virágokról kapják a színüket. A hírnökök általában mezei virágok. Megbízzák a lepkéket, hogy vigyék meg a hírt akár a legtávolabbi vidékekre is. A meghívottak maguk is lepke alakját öltik fel, úgy repülnek a bálba. Ezek a szivárvány színű pillangók a legszebbek. De most már aludjunk, Ida. Holnap is lesz nap. Ida még sokáig nem tudott elaludni. Egyre csak a virágokat látta maga előtt. A pompát és a fenséges színeket, illatokat. Mikor végre elaludt, azt álmodta, maga is egy virág. Egy szép lila gerbera, és ő az este fénypontja. De amikor egy narcisz felkérte táncolni, álmában is olyan zavarba jött, hogy rögtön felébredt. Nem hagyta nyugodni a gondolat, és halkan kiosont a szobájából. A folyosón meglátta a játékszoba ajtaja alatt kiszűrődő fényt, és résnyire nyitotta az ajtót. Ha Jan nem mesél neki korábban, nem hitt volna a szemének. A fény nem egy lámpa volt, hanem a holdfény sütött be az ablakon. Az világította be a szobát. Ott volt minden virág, amiről Ida valaha hallott, és még olyanok is, amiket korábban nem ismert. Mikor már minden meghívott megérkezett, körbeállták a fiókos szekrényt, és Ida ekkor vette észre a virágok közt saját játékait. A messzi földről érkezett díszvendég, egy rózsaszín orchidea, felébresztette a fiókban alvó Szófia babát, aki először kicsit megsértődött, hogy egy ilyen nagy eseményre nem kapott meghívót.
de ekkor megszólaltak a trombiták és a kürtök. A királyi pár érkezett a liliumok társaságában, és egyenest Szófiához léptek. Ezt a bált a te tiszteletedre rendeztük, kedves Szófia, hálából a segítségedért. Boldogan kocintottak, Szófia baba mellett dagadt a büszkeségtől, hogy ő az est házi asszonya, és méltóság teljesen elfogadta a mackótánc felhívását. A zenét a vidám begóniák szolgáltatták, s a hortenzia ült a zongoránál. Ida csak lesett be az ajtón, de nem mert belépni. Csak figyelte a bált, és próbált mindent megjegyezni, hogyha egyszer majd ő is felnő, emlékezzen rá. Ahogy telt az idő, még sok bálra került sor, még nem beköszöntött az ősz, és hidegre fordultak a napok. Egy délután Ida holtan találta a virágait, és nagyon elszomorodott, de bízott benne, hogyha eljön a tavasz, ismét találkoznak. Jannal díszes temetés rendeztek nekik, szép bársonydobozba fektették a virágokat, úgy földelték el őket. Majd elköszöntek. Találkozzunk tavasszal, kedves virágaim!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, ma összevesztem az egyik osztálytársammal. Azt akarta, hogy focizzunk, de én inkább bújócskáztam volna. Mondtam neki, hogy az sokkal jobb, de ő csak a focit erőltette.
3: A barátod csak kötötte az ebet a karóhoz.
2: Mit csinált? Milyen ebet kötött? Hova?
3: Nem szó szerint. Ez egy szólás. Azt jelenti, hogy valaki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és nem akar engedni. A barátodnak hiába mondtad, hogy próbáljatok ki mást is, ő kitartott a saját ötlete mellett.
2: Akkor végül is én is kötöttem az ebet a karóhoz, nem? Mert én meg csak is bújócskázni akartam.
3: Lehet. Néha mindkét fél így viselkedik egy vitában. De tudod mit? Legközelebb először focizzatok egy kicsit, aztán bújócskázzatok. Így senki sem köti majd az ebet a karóhoz.

0: megyek.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hogyan tanultak énekelni a baglyok? Észt népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Mesélő Novodomszki Éva. Réges-régen, öreg időkben minden madár egyforma éneket fújt. Megesett, hogy a vadgalam meghallott egy kedves éneket, azt hitte, a párja hívogatja, odaröppent, és egyenesen az őiv karmai közé került. Vagy a vörösbegy szólongatta a fiókáit, s egy csapat kisveréb gyűlt a szárnya alá. Megelégelték a madarak a nagy összevisszaságot, s elhatározták, hogy segítenek rajta. Felírtak 1000 falevélre 1000 éneket, beleszórták valamennyit egy nagy ládába, s mindenki húzott belőle egyet. Ki mit húzott, attól fogva azt énekelte. Maga és minden ivadéka. Gyűltek a madarak, gyülekeztek, mindegyik kihúzta már a maga énekét. Csak a baglyok késtek. Persze, mert a baglyok nappal alusznak. Fölébredtek, nyugtatgatták egymást. Minek sietni? Aludjunk még egy kicsit. Marad még ének a ládában. De bizony egy sem maradt testére, mire oda röppentek a ládához. Valamennyi madár kihúzta már belőle a maga énekét, csak a füles bagolynak meg a kuviknak nem jutott. Márpedig ének nélkül nem madár a madár. Elbusultak a baglyok, végül a bölcsebbik, a füles azt mondta. Majd mi kitalálunk magunknak valami szép nótát. Meg is próbálták, de ha az egyik belekezdett, a másik a szárnyával fogta be a fülét, olyan szörnyű rikácsolás volt az az ének. Akkor azt mondták, majd tanulunk éneket az emberektől. Ma éppen lakodalom lesz a faluban, ott elég nótát tanulhatunk. Ahogy mondták, úgy is tettek. Röpültek a lakodalmas házhoz. Ott a vőlegény éppen elrikkantotta magát. Tyuhuhu! Ez lesz az én nótám, kiáltotta a füles bagoly. Meg is tanulta mindjárt, és rá is kezdte. Hú-hú, hú-hú, hú-hú. A lakodalmas házban egyszer csak beszaladt a kutya a szobába. Ki is kergették mindjárt. Ki? Ez meg az én nótám lesz, örvendett meg a kuvik. Addig tanulgatta, míg megtanulta. Ki? Hazaröppentek nagy vidáman, hogy maguktól az emberektől tanultak énekelni. Büszkék rá máig is. Azóta is mondogatja a füles bagoly. Hú-hú, hú-hú. A kuvik meg. Ki? Így találtak a baglyok mégiscsak éneket maguknak.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meleg kora nyári délután volt, a búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mentovics Éva, köszönöm. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Ő tanított betűt írni, megfogta a kezemet. Így bíztatott, nehogy feladd, ügyes vagy, ez megy neked. Mosolyával simogatott, dícsért kedves szóval. Ha valami rosszat tettünk, elég volt egy sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett. Ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott, dalolt nékünk kedves csengő hangon. Vígdalait azóta is, ma is szinte hallom. E kis virág elmond mindent, amit én csak érzek. Az elrepült dolgos évet így köszönöm én meg.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Vasárnap dél körül röppent szobánkba a légy. Zimmeget zümmögött, be sem mutatkozott, hanem rögvest ebédelni kezdett. Végig kóstolta az összes fogást, s majd lett ám nyafogás, mert a nagyi orrán jó ízűen megpihent. Na több se kellett. Lett itt nagy kergetőzés meg bonyodalom. Légy itt, légy ott. De tudod mit? Leginkább légy amott!

0: gyere csak ide! Most már elég volt! Meze!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat!
3: Nem akarok rendet rakni, mondta Peti.
2: Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt.
3: Nem, nem, nem!
2: Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált.
3: Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó!
2: A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából.
3: Velünk ne építsen, Peti, ezután!
2: Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta.
3: Nem akarok Petivel játszani máskor.
2: Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
3: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
2: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát.
4: Nézd, Petikém, a maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel.
2: Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta.
4: Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj.
2: Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
4: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
2: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
4: Aludjatok inkább a dobozban,
2: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
4: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát.
5: Ne menjetek máshova,
2: szaladt utánuk Peti.
5: Van helyetik a polcon, gyertek vissza hozzám.
2: És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette.
3: Ma este velem alszol, jó?
2: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém? Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
4: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
2: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na már most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult. Ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mind őt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, és már végzett is az egész búzaföldel. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az ég, egyre sötétebb lett minden, és mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már elegen voltak, fiú halkabban folytatta. Bizony, ha a kakas kukorékolni kezd, előbb bújik a nap, és újra világosság lesz. Ígérem nektek, többé senki sem fog fázni a birodalomban, s végre újra lesz gazdag termésetek. Szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek, de aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukorikó! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukorikó! Kukorikó!
Kukuriku! Hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek ujjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állt a útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik, gondolta magában, majd elindult, hogy átusszon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madalat, s már vágtattak is le a hegyről, át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtón. Lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten, a fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem. Attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.

Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Göbölyös Attila, az időjósló hagyományok titkai. Egyszer volt, hol nem volt, egy hegyekkel körülvett kis faluban élt egy idős gazda, Pistabá, akit mindenki az időjárás nagy tudorának tartott. Pistabá nem használt modern eszközöket, mégis mindig pontosan meg tudta mondani, milyen idő várható a következő hetekben. A falusiak csodálkozva figyelték, hogyan olvassa ki az eget, a földet és a természet apró jeleit. Egy nap a szomszéd falu gazdái is ellátogattak hozzá, mert hosszú, esős napok után szerették volna tudni, mikor kezdhetnek vetni. Amikor megérkeztek, Pistabá épp a kerti fák között sétált és a leveleket vizsgálta. Pistabá, áruld el nekünk, hogyan jósolod meg az időjárást, kérte az egyik fiatal gazda, János. Az idős ember mosolyogva leült a farönkre és így szólt. Gyermekeim, az időjárás megjóslása nem varázslat, csak figyelem kérdése. A természet mindent elmond, csak meg kell tanulni meghallani a szavát. És akkor Pistabá elmesélte az időjóslás néhány titkát. A szél iránya és ereje. Ha a szél kelet felől fúj, eső közeleg. Ha nyugat felől, jó idő lesz. A felhők formája. A bárányfelhők derült időt jeleznek, míg a szürke, sűrű felhők eső. Az állatok viselkedése. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, vihar közeleg. Ha a hangyák elkezdik magasra építeni a bojukat, hűvös, csapadékos idő várható. A holdfény ragyogása. Ha a hold körül halványgyűrű látható, hamarosan esni fog. A természet hangjai. Ha a tücsök hangja halkabb lesz, leülés várható. A gazdák tátott szájjal hallgatták, és megfogadták, hogy ők is figyelmesebben követik majd a természet jeleit. Az egyikük azonban megkérdezte, és mi van akkor, ha tévedsz, Pistabá? Az idős gazda elnevette magát. Az időjárás sosem hazudik, csak néha máshogy mutatja meg magát. Ha jól figyelsz, mindig meglátod az igazságot. A fiatal gazdák hálásan tértek haza, és azóta is megfigyelték a természet apró jeleit, hogy jobban értsék az időjárást. A faluban pedig még sokáig mesélték, hogyan segítette Pistabá a gazdákat a terményeik megóvásában és a földek gondozásában. Tanulság. A természet mindig beszél hozzánk, csak türelemmel és figyelemmel kell hallgatnunk. Az ősi tudás és a hagyományok értéke soha nem veszik el, ha továbbadjuk őket a következő nemzedékeknek. Fűszerezzen, szélsejár, jaj, de...

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Vocatio! Catio! Ocatio! Vocatio!
1: Sziasztok! Felfe Dezső vagyok. Tudor kukacca, néha kinézünk egy különleges programot Dénesnek, hát ha akkor kevésbé lesz félős. A minap kocsizni voltunk vele. Na, nem az autóra gondolok, hanem arra a szekérre, amit lovak húznak, és ami valószínűleg az egyik legrégebbi magyar találmány. Bizony, Kocs községből származik, innen a neve. Kocsi. Még Mátyás király idején fundálták ki az ott élők, hogyan lehet egy a hintónál könnyebb és fürgébb járművet készíteni. Dénesnek annyira megtetszett a kocsizás, hogy ezek után még a községben lévő kocsi múzeumba is el kellett vinnünk.
2: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Mentovics Éva, vakáció, vagyis végre szabadság. Elmondja Kassai Katalin. Szabadságon leszek végre. Hollaptól már nem jövök. Nem kelteget anya reggel, és az óra sem csörög. Nem mondják, hogy reggeliz már, öltöz, futás, most fogad. Nem szól senki, el ne késünk. Nem siettet, noszogat. Matek lecke, elfelejtve. Angol szavak, minek? Rajzra se kell bepakolni festéket meg pemzliket. Nem kell korán ágyba bújni, nincs könyörgés, hajcihő. Tornazsákból se szaglik ki büdös zokni vagy cipő. Eldugtam a táskámat is. Minek? Úgy se használom. Meg lehet, majd úgy, mint tavaly, könnyen meg se találom. Eláruljam, hogy leltem rá? Pszt, anya előtt az titok. A szag után, mert a szendvics régtől benne lapított. De most nincs mi kedvem szegni. Ha-hó, szép nyár, vártalak. Hívnak tavak, folyópartok, árnyas erdők, várfalak. Kedvem szottyan, lustálkodom. Szabad időm, temérdek. Ha játszani hívna bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az órarendem. Nézd csak, az lett ráírva, minden program szünidei üzemmódhoz állítva.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld el, hogy a ceruza, amivel rajzolsz, az egy varázspálca. Nincs más dolgod, csinálsz egy bűvös kört, koppintasz hármat, és amire gondolsz, valóra vár. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserőt hip-hop, engedd szabadjára, egy bűvös kör kopintas három, amit gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza,

sőt hip-hop. Enged szabadjár egy bűvös körkapintására, ami gondolok, az valóra váljon. Ceruza, ceruza,

Van egy kép a szobában, azt úgy szeretem. Anyapa összebújnak szerelmesen. Velük vagyok én is, fogják a kezem. Azt kívánom, varázspat, mindig így legyen. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserő, hip-hop! Engedd szabadjára egy bűvös kör kapintására. Amit gondolok, az valóra válja. Ceruza, ceruza, legyél varázspálca, varázserő, hip-hop!

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres Derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta ura álmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz.

Az érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó, megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes arany csuprocskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a holló a varjúfélék családjába tartozik, és nagyon okos madár? A madarászok szerint ő az egyik legintelligensebb állat a Földön. Hallgass csak! Lehet, hogy legközelebb már te is felismered a hangját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Játszunk?
2: Igen, igen.
1: Szólánc?
2: Nem.
1: Sakk?
2: Nem tudok sakkozni.
1: Akkor...
2: Legyen más.
1: Jó. Barkóbázzunk?
2: Igen, az a kedvencem, Panni.
1: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
2: Nem. Bocsánat, de én szeretnék gondolni.
1: De múltkor is te gondoltál.
2: Jó, akkor gondolj te.
1: Jó, megvan.
2: Élőlény?
1: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
2: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
1: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
2: Értem. Nem értem.
1: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezd mást, és majd kiderül.
2: Rendben. Tud beszélni?
1: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
2: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
1: Nem minden élőlény tud beszélni.
2: Igazad
1: van. És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
2: Igazad van, nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
1: Igen.
2: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
1: Igen, én szeretem.
2: Szereted?
1: Igen, szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
2: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad, így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel!
1: Igen, étel.
2: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
1: Ebéd után.
2: Anya tud ilyet csinálni?
1: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
2: Tehát egy alapanyag?
1: Akár.
2: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
1: De lehet külön is enni.
2: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Akkor... Alma?
1: Ne kérdezz rá!
2: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
1: Igen.
2: A boltból szerezzük?
1: Mhm.
2: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
1: Nem.
2: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
1: Igen.
2: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része gyümölcs?
1: Igen.
2: És nem alma?
1: Nem alma.
2: Pedig azt nagyon szeretem, főleg a zöldet.
1: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
2: És utána narancssárga?
1: Nem.
2: Kék?
1: Nem, de a tesója igen.
2: Akkor gondolom piros.
1: Igen.
2: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
1: Igen! Kitaláltad?
2: Jaj, de jó! Tudtam.
1: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
2: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
1: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
2: Hát, én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok! Irány a fagyi!
1: Nyam!
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb, vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja, s titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett, kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen, a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind kökény kisasszonynak ígérte sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak kökény kisasszony reménykedve, és sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sasúrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: helyszín habban.
1: Csukás Mese Rádió. Ó, i, ó, ci, ó, áció, káció, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csircsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csircsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatit csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alul a kicsi nullás. Ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul. Hát ővele senki se törődik. Gyere ide! Intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, és elaludt.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsihasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasa fáj. Ha persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok? Miért esznek papapucsot meg egeret? Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérnametéltel, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest, tojáslevest, pici ecettel, krumplilevest tejföllel. De éhes vagyok.

0: Oshawa Fáj.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk.
1: Csukás Mese Rádió. Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Érika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaré Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér, annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból, ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Nekiláttak hát mindnyájan, nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre, hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacak hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak? Ilyen haszna vehetetlen szekér. Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta. Kukurikú! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legecske, a kisbéka, a Sünike meg Kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük?
0: Én már tudom,
1: szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. A legyecske fonalat fonarokkán, a kis béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Ez az elkezdhetünk hullámozni finoman. Tolhatjuk a szelet.

0: mennyi a 10, mennyi is a 10? 1, 2, 3, 9, 6, nem, nem, még egyszer, hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Omočko, Máguš. Egy téli napon különleges dologra ébredtek a cicaháti dombság lakói. A szép fehér hó fölött szivárvány ragyogott. Össze is szaladtak a kandúrok és cicalányok, és azon tanakodtak, mi történik. Egy idős cicahölgy egyszer csak nagyot sóhajtott, és titokzatosan annyit mondott.
1: Érkezik a macska Mágus.
0: A sok fiatal erre eltátotta a száját, mert még sohasem hallottak a macska Mágusról, és kérleldi kezdték a nénit, hogy meséljen nekik.
1: A macska Mágus már vénségesen vén. Vénebb, mint én, vagy a cicaháti dombság.
0: De ezt meg nem mondani róla.
1: Még mindig olyan kackiásan pöndörödik a fél fehér bajsza, mint leánykoromban. Meg anyám leánykorában, meg a nagyanyám leánykorában. Hosszú-hosszú évek óta járja a világot. Varázsol, csodát tesz, és ahova megy, szivárvány kíséri az útját. Majd meglátjátok, micsoda vendégünk lesz.
0: A cicahátiak felbojdultak a nagy hír hallatán. A fiatalok rögvest szervezkedni kezdtek, hogy illően fogadják majd a fontos vendéget. Az öregek meg régi történeteket meséltek a mágusról.
2: Emlékszel, amikor eltüntette a napot, és a holdat varázsolta a helyére?
1: És amikor víz helyett tej folyt a kútból, egy hónapra valót eltettünk belőle a kamrába.
2: És amikor szárnyakat növesztett mindannyiunknak, egy hétig repkedtünk az egész domb felett.
0: Közben a szivárvány egyre erősebben ragyogott odakint az égen, és már mindenki tudta, hogy a macska Mágus közeledik. A domb legmagasabb pontján a fából faragott hatalmas macska szobor mellett terítettek a gondos cicakezek lakomára. Kihordtak minden asztalt és széket a friss hóba, és nagy tüzet raktak az ebédhez. Roskadoztak az asztalok a finom cukros tejtől, puha vajacskától, a krémes tejfölöktől és egyéb nyalánkságoktól. Épp időben került az utolsó csupor is az asztalra, mert a domb alján feltűnt egy lila köpeny. Az összegyűlt tömegben nagy sutyorgás kezdődött, ami csak akkor ült el, amikor végre feltűnt teljes valójában a mágus. Lila köpenye lobogott, zöld szeme tüzes szikrákat hányt, és fél bajúszát pödörgette.
2: Látom, vártatok, mondta bársonyos hangon. Szerencsére nagyon megéheztem a hosszú úton.
0: Azzal egy szempillantás alatt kilefetyelte az összes tejecskét, lenyalogatta az összes vajacskát, és elszürcsölgette az összes tejfölt. A cicahátiak megszeppenve lesték a mágust, aki nagyon megköszönte a lakomát, majd ajándékul virágszirmokká változtatta a havat.
2: Jót ett helyébe jót várj, mondta a mágus, most lakjatok jól ti is.
0: Suhintott egyet a farkincájával, és a csuprok telelettek a legfinomabb tejszínnel, amit a domblakói valaha is ízleltek. A nagy falatozásban az egyik kismacska morcosan méregette a mágust. Egy csuporhoz sem nyúlt, a virágszirom havat is csak fitymálva méregette, majd elkiáltotta magát. Csaló! Hirtelen nagy csönd támadt, a kismacska meg folytatta.
1: Nem veszitek észre, hogy becsapott titeket? Ez csak hó! És azt teszitek, amit ti magatok hoztatok.
2: A macska mágus hirtelen a kis macska mellett termett, zöld szeme lángokat vetett, és hátát görbítve mordult rá.
1: Hogy merészeled?
2: De az rá sem hederített, és a többiek mérges pillantása sem zavarta, csak ismételgette. Csaló, csaló, csaló!
1: Na majd adok én neked, mondta a mágus, és egy legyintéssel egérré változtatta a kis macskát.
2: A dühös cicahátiaknak sem kellett több, mind a menekülő egérke után vetette magát, és jól megkergették. A nagy kergetőzés közepén elkiáltotta magát a mágus.
0: Elég!
2: És visszaváltoztatta az egeret egy nagyon fáradt és ijedt kis macskává, majd bárzsonyos hangján így szólt hozzá.
0: A csoda és a varázslat csak akkor működik, ha hiszel benne. Megtanultad a leckét?
2: A kis macska bólintott és annyit mondott.
1: Meg egy életre.
2: A kergetőzésben elfáradt és megéhezett cicák boldogan vetették bele magukat ismét a lakomába, és mire végeztek, akkor vették észre, hogy a mágus, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A cicahátiak azóta is emlegetik a nagy macska mágust, ha esik a hó, vagy tejszínt lefetyelnek. De ha egeret látnak, nem mulasztják el jól megkergetni.

zsebra, csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik, ha elhúzza a csíkot, menekül vagy jár.

Végül itt a majom, ő csak folyton játszik. Szemtelen, de ha megijed, fára ugrik, mászik. A többi állat látja, de nem akad rá szólás. Az árulkodás, mint nálunk, ott is majom szokás.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékonnyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét,

0: majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, és amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét sem maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Oh, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú, hú, hú, hú, kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
1: Ennyi kaland egy napra!
0: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Így van, és a legjobb ma az, amikor együtt megy az egész család. Elmentek tekerni a Balaton körül, anya, apa és a gyerekek. És akkor fölmegyünk Tihanyba, én már voltam ott, igen, magasra kell tekerni. Hát meg is kell valon, el is este, mire fölé.

Így van, és nagyon-nagyon elfáradtunk, de mi mindent tud ez a bicikli, igaz? Hogy megfigyeltétek, meg hajtjuk, és gördül, és bördül, és vágtat, és szárnyal, és csúszik, de néha-néha döccen, döccen ez a bicikli. Na nézzük csak együtt.

bizony, és amikor már nagyon-nagyon elfáradtunk este, visszatesszük a bicikliket az autó tetejére. Ne felejtsetek el visszanézni, és nézzétek meg a Balatont. Akkor lemegy a nap, gyönyörű szép hidat látok a víz tetején. Na ezért érdemes megnézni.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Hétvégén megkóstoltam az év fagyiját, tök magfagyit. Nagyon finom volt, de semmelyik másik fagyizóban nem találom.
3: Ritka, mint a fehér holló.
1: Igen, ritka, de miért pont a fehér holló?
3: Mivel a fehér hollóról nem gondolná az ember, hogy létezik. Ezt a mondást arra mondjuk, ami meglepő, hogy van. Pedig létezik. Csak ritka.
4: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szárbusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen nagyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
6: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
5: Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
6: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval,
5: henceg.
6: Mik, hogy én hencegek?
5: Igenis. Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
6: Hadd mondja végig, Aromó.
5: Az oroszlán elhallgatott.
6: Elhatároztuk hát, folytatta Aromó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
7: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
5: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre, Maminti mellé.
7: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
5: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
6: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fügy, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
5: dühöngött Bruckner Siegfried.
6: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
5: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát.
6: Hát, bizony,
5: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
6: Miért? Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
5: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
6: Csak!
5: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
6: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
5: Állj, mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
6: Hát kicsoda?
5: Háborgott Bruckner Siegfried.
6: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
5: Jó, jó, vágott közbe Mikka Makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
6: Úgy van,
5: helyeseltek a többiek.
6: Ki az a Petőfi Sándor?
5: Kiabált Bruckner Siegfried.
6: Soha se hallottam a nevét.
5: Elég szégyen, mondta Maminti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
6: Na jó,
5: mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek. Húzt arc az ég felé. Neki kezdett.
2: Hej, kent tyúkonyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
5: Ho-ho, adonászott a romó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
6: Rímnek kell benne lenni?
5: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
2: Hát, nem át, mondta az. De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
6: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried.
5: Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte.
2: Apám tyúkja,
5: írta Bruckner Siegfried.
2: Egy tyúka, pó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend.
5: Ez a varni, kirúgni, dühöntek a többiek.
6: Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
5: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt. Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a répkedő fenyőfa ugrott a helyére.
2: Szavalt, csak úgy zengett.
6: Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
8: Ugyan, miféle vers ez?
5: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
2: Legszebb állat az Anna ménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az Anna ménest.
5: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
6: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt a ma csorda. Ha ráterelnék a ma csordát, széttiporná az Anna csordát.
5: Nagy zoárt, tobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna ménes?
6: Ugyanazt, amit az anakonda.
5: Kiabált közbe Bacska Mati.
2: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
5: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
6: Senki.
5: Zúgták a többiek.
2: Nem ér.
5: Hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban.
6: Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
8: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
5: Kérdezte Mikka Makka.
6: Senkinek.
5: Felelték kórusban.
6: Ezen nem újjon,
5: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
6: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
5: természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
6: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett.
2: Hányadik betű az ABC-ben az A?
5: Kérdezte Vacska Mati.
8: Hátulról vagy előről számítva?
5: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
6: Itt van az 59. oldalon.
5: És olvasta.
6: Anakonda. Eunectes murinus. Állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
8: Hát legyen neked ez a legszebb állat.
5: Mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét. Íme kiderült, van anakonda nevű állat.
8: Jöhet a következő.
5: Intett Mikka Makka.
6: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
8: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök.
6: De ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
2: Ha, hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
6: Még hogy elpüsztülök,
5: pihogott Bruckner Siegfried.
2: Püsztülök a rühgéstől.
5: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka.
2: Ki következik?
5: Én, mondta Vacska Mati.
6: Egy egészen rövid verset írtam.
8: Halljuk!
5: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
6: Miért csütörtökül Ordít?
5: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
6: Ha péntek, péntekül ordítana.
5: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried. Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
2: Elég,
5: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolya sétált a tisztás közepére, rázendített.
6: Bálomböki bagu u fon. Bálomböki big a fun.
2: Nem ér,
5: ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
6: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.
2: Eszed tokját, hottentotta,
5: háborgott Aromó.
6: Ez igenis magyarul van.
2: Akkor én megeszem a fülem,
5: mondta Bruckner Siegfried.
6: Már meg is sózhatod,
5: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
6: Bálomböki bagú fon,
5: Bálombökö big a fún, búlámbökö bög ifon, bálumboká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bog áfön, bölömbik a búg a fán.
7: Ez semmi, mondta Lószerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
2: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
7: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
5: Nem is kell leírnom, mondta Lószerafin. Kapásból is elmondhatom.
7: És már, mondta is.
5: Aramó újra belefogott.
8: Kómirelű kőtyúal, homórile kütyőül.
5: Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül.
8: Kumaráli ketyűöl, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyje, kemürőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
5: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
7: Szólt Aramó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
5: Te egy kutyahol?
2: Esetleg elfárad,
7: vetette közbe Bacska Mati.
2: Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
5: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
7: Kelt Bruckner Siegfried is Lószerafin védelmére.
5: Rendben, mondta Aramó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz?
7: Hagyták helyben a többiek.
5: Találmánynak nem rossz,
7: tepéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
5: Mikka Makka megint csengetett.
2: Halljuk az utolsó versenyzőt.
5: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
7: Így szavalt.
8: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
5: Nem ér, rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
7: No, mondta Mikka Makka.
2: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
5: Miért? Mit jelent?
7: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
5: Engem is?
7: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
2: Persze,
7: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
5: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk!
7: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
2: Te győztél,
7: mondták neki.
5: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
7: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.
2: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Szeretitek a fagyit? Hát ha igen, szerintem nagyon fogjátok kedvelni Hétvári Andrea most hallható versét is, melynek a címe Fagyi. Csokoládé, vanília jöhet hétfőn, kedden, eper, málna, puncs és kókusz már is jobb a kedvem. Szerdára és csütörtökre zöldalma és citrom, azt sem tudom hányat kérjek, olyan nagyon finom. Péntek, szombat és vasárnap tejszínhabbal kérem. Édes tölcsér, cukorszórás, erre vágyom régen.
0: Csukásmese rádió. Ó, ció, ácio, kácio, akáció, vakáció. Ezt a kismondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren.
9: És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy, az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollárt felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik. X négyzetszer MF per 3.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mély hűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
3: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jó megverte, s elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, s ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csinálja. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
4: Én vagyok a Kacor király.
3: Kacor király? Soha hírét nem hallottam.
4: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
3: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl.
5: Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kacor király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma.
3: Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kacor király. Soha hírét se hallottam.
4: Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen? Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
5: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kacor király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
4: Kacor király, Soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a kacor király. El is indult a medve a róka barlangja felé.
5: Hallod-e te medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a kacor király alszik. Ha kijő, nem tudod merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a kacor király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjájan. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, és összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik.
5: Eltakarodj innen, nem megmondtam már, az én uram a kacor király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
6: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
3: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a kacor királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
6: Eljövök én holnap, értetek, és elvezetlek.
3: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kisnyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített, és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát.
5: Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka.
3: Csak még a bajszát pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták.
5: Ott jön, ja Istenem, merre fussák?
3: Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ezt csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kisnyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Urzsgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Lazio, vai!

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szílenke vagyok, 7 éves, és Csenád-Palotáról érkeztem. Kányádi Sándor, kecske. Nem jött az este haza a kecske, hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát ott hagyta, és veszőt nyesve, kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találja. Borúszállott a gazdára. Bizonyára kóbor ordas, éhes farkas lehetett a veszte, s drága kecskét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske. Mennyit adott reggel, este, és gazdáját is hogy szerette? Így kesergett hazáig, a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre egy furcsa nöszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez, s hát a halvány akkor kelő holdvilágán látta, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig. Egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske! Így a gazda. Egyik szarvát megragadta, és a vesszővel mit nyesett, kecskének neki esett, és nyeste, nyeste. És a kecske meg sírt, mekegett egész este.
2: Pam param pam param pam 1, pam param pam param pam 2, pam param pam param pam 3, pam param pam param pam 4, pam param pam param pam 5, pam

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
2: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király. Hé, megállj te! Mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom. Csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram. Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom, azt találta ki. Úgy? No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar, mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányad, Eredj, hozd ide, hadd látom. Egy perc, kettő sem telt belé. Már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király. Látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied. Ásó kapa nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után.

Reményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vége.

0: a Molnárné szőrén szálán eltűnt.
1: Szegény Molnár igencsak nekikeseredett, és úgy elkezdte sajnálni magát, hogy még a könnye is kicsordult. Azt sem tudta, hová induljon, melyik villamosra szálljon, merre akadhat rá a feleségére.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha a friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Aranyeső és Baba Rózsa. Volt egyszer egy nagyon fösvény ember. Minden reggel, amikor felkelt, elővette a párnája alatt tartott ládikóját, és megszámolta a pénzét, nem tűnte el belőle, amíg aludt. A fösvény ember mással sem törődött egész nap, csak hogy hogyan szerezhetne még több pénzt, és hogyan kerülhetné el, hogy bármire is költenie kelljen. Bár nélkülözésben éltek, a fösvény ember két leánya olyan szép és vidám volt, hogy mindenki csodálta őket. Aranyeső gyönyörű szőke hajáról kapta a nevét, mely úgy csillogott a napfényben, mint az arany. Baba Rózsát gömbölyű, rózsaszín pirtolbájos arcáról nevezték el. Mikor nagylányát cseperedtek, egyre több legény emelte meg előttük hegykén a kalapját, és a vénasszonyok is azt találgatták, vajon ki lesz a párja a két gyönyörű és jó természetű lánynak. A lányok nem gondoltak a kérőkre. Kora reggeltől késő estig dolgoztak a család apró birtokán, míg apjuk a kocsmárossal pipázgatott, vagy az uzsorással politizált a házuk előtti padon. Mikor az egyik nap aranyeső az udvaron tűzifát hasogatott a vacsora főzéshez, oda kiáltott neki az apja padról, hogy fogja rendesen a fejszét. Szép lányka ez, kérges tenyérrel is elviszik, mondta az uzsorás. Elvinni elviszik, de vajon megadják-e az árát? Morogta a fösvényapa. Én megadnám, hunyorgott az uzsorás. Az apa este kezét dörzsölgetve mesélte a feleségének, milyen jó üzletet csinálhatnak nagyobbik lányukkal.
1: Te eladnád a lányodat egy 70 éves gonosz vénembernek?
0: Csapta össze a kezét ilyetten az asszony.
2: Ugyan már! Nem él az már sokáig. A lányunk gazdag özvegy lesz. Majd akkor válogathat.
0: Másnap az ember még reggel elment a kocsmároshoz, hogy elújságolja neki is az örömhírt.
2: Ha már mennyegző, legyen egyből kettő. Régóta tetszik a lányod, az a forbás, a Baba Rózsa. Jó kocsmárosné lenne belőle. Ide adod-e, ha én is megadom az árát?
0: Kérdezte a kocsmáros. Az ember vidáman mesélte este a feleségének, milyen jó ajánlatot kapott a másik lányukra is.
1: De hiszen a kocsmáros iszákos, durva öreg ember. Halálra dolgoztatná szegénykét,
0: sírta az asszony.
2: Ó, hamarosan sírba viszi a pálinka.
0: A lányunk megörökli a pénzét, mi meg a kocsmát, vigyorgott az ember. Másnap reggel magához hívatta leányait. Az aranyszőke aranyesőt és a piros poskás Baba Rózsát.
2: Lányaim, este megismerhetitek a vőlegényeiteket. Nagy gazdagság és öröm vár rátok, hála gondos apátoknak,
0: mondta a fösvényember. De hát kik azok a legények, édesapánk? Kérdezte félénken aranyeső.
2: Az, majd este megtudjátok. Ma nem kell dolgoznotok. Csinosítsátok csak ki magatokat,
0: mondta az ember, majd elindult beszélni a vőlegényekkel. Aranyeső és Baba Rózsa azonnal az anyjukhoz futottak, hát ha ő tud valamit a titokzatos kérőkről. Az asszony azonban nagyon félt az ura haragjától, és nem mert mondani a lányainak semmit. Így azok dalolva készülődtek, és várták a két délceg vőlegényt.
2: Nagy volt a csodálkozás, mikor este az apa a díszesen kiöltözött kocsmárossal, meg az új kabátot és cilindert viselő uzsorással tért haza.
1: De hol vannak a vőlegények, édesapám?
0: Kérdezte a szépséges Baba Rózsa, s még a szokásosnál is jobban kipirult gömbölyű arcocskája.
2: Itt vannak előttetek. Aranyeső, te a Jóska felesége leszel, Baba Rózsa, te pedig a bandié. Gyertek, nyújtsatok kezet a jövendő belieiteknek,
0: bátorította vidám lányait az ember. Hanem a lányoknak több sem kellett.
1: ahogy voltak ünneplőben, elszaladtak, s meg sem álltak a falu széléig, ahol keresztanyjuk, a füves asszony élt.
3: Bújtasson el minket, jó keresztanya!
1: Könyörgött a két szépséges leány.
3: Édesapánk el akar adni minket!
1: A füves asszony csendben hallgatta a lányokat, majd így szólt. Ne féljetek, leánykáim! Amit tudok, megteszek! Főzök nektek egy jó forró teát, aztán feküdjetek le a tornác végébe aludni, reggelre minden megoldódik. Közben az ember csak úgy dúlt-fúlt mérgében, s nem győzött szabadkozni a kocsmárosnak meg az uzsorásnak. Ó, fiatal lányok ezek, még nem szoktak hozzá az ilyesmihez, de nálatok jobb férjet keresve sem találhatnánk. Ígérem, holnapra előkerítem őket. Reggel az ember bejárta az egész falut, de nem lelte sehol sem a két szökött menyasszonyt. Ahogy a füves asszonyhoz ért, biztos volt benne, hogy ott találja őket.
2: Kap majd tőlem az a két kényeskedő fruska!
1: Még hogy ilyen szégyent hozni az apjuk fejére, aki csak a javukat akarja, morgolódott magában. Hanem a lányok a füves asszonynál sem voltak. Az ember végigjárt a házat a pincétől a padlásig, de nem lelte sem aranyesőt, sem babarózsát. Csak két szép virágzó bokrot látott a tornác előtt. Az egyiken aranysárga, a másikon hamvas rózsaszín virágokkal. Az ember nem látott a dűtől, kirohant a kertkapun, és eltűnt a határban. A füves asszony megsimogatta a két szép bokrot, amik bánatosan hajladoztak a langyos tavaszi szellőben. Ne féljetek, kedveseim, minden jóra fordul. Mert a két szépséges virágzó bokor nem volt más, mint aranyeső és babarózsa, akiket a füves asszony elvarázsolt. Egy apa nem adhatja el a lányai jövőjét. Várjatok türelemmel, s ha egy napon eljön az igazi, öleljétek át meleg szeretettel, mondta a füves asszony. A fösvényembert hamarosan megölte a bosszúság. A virágzó bokorrá lett lányok meg vártak, még egy langyos tavaszi este két legény, játszint és hunor állt meg alattuk.
2: Elfáradtam, testvér. Jól fog esni egy kis alvás a két szép virágbokor alatt, mondta játszint, s nyomban le is telepedtek.
1: Éjszaka a legények különös álmot láttak, mintha két gyönyörű leány bújt volna elő a virágzó bokrok közül, egy aranyló hajú és egy hamvas piros arcú szépség. Reggel, mikor Jácint és Hunor felébredtek, a bokrok nem voltak sehol. De az álomban látott lányok ott álltak előttük. A két testvérpár azonnal egymásba szeretett. Aranyeső Jácint, babarózsa pedig Hunor felesége lett. S bár a két legény nem volt gazdag, mégis boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió. Ó, I-ó, C-ó, Áció, Káció, Akáció, Vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ha volna egy ikertestvérem, jobban szeretném, mint saját magamat.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Zeg Zoltán, vakáció. Aki előadja nektek, Korcsog Laura. Hova menjünk? Milyen tájra? Hegyre talán, vagy pusztára? Folyópartra, vagy erdőbe? Faluszéli zöld mezőre? Lepkét fogjunk, vagy horgásszunk? Vagy mégiscsak hegyet másszunk? Akár erdő, akár folyó, gyönyörű a vakáció.

0: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jókai Mór, ültes fát. Előanyja ifján Bazsinka József. Ültes fát. Hogyha más nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő viselre ád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka szárreája, ingyen hallgathatod szavát. Ültes fát.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a földtekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl. Rakjunk tüzet, kutya úr!
3: Rakjunk tüzet, aki lelke!
2: Ne reszkessünk a hidegbe! Nosza, hamar gajat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen! Azt mondja a vidám nyúl. Játszunk egyet, kutya úr!
3: Mit játszunk?
2: Te lakodalmat!
3: Jól van, játszunk lakodalmat.
2: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp-hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya. Mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl utcú, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad. Nem kergeti a kutya, leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúl farka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjtetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem le magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitnékék. Kéki bolya a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más. De elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője. Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berc is elóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére. Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zorka nem engedi, hogy játszam velük, Zorka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
2: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
1: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
2: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
1: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
2: Nem én voltam,
1: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
2: Nem én voltam, hanem a kezem, válaszolta.
1: Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott.
2: És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam? Folytatta. Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult,
1: mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mit évők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészük az autót Tomiékhoz.
2: Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel.
3: Megbeszéltük a kezemmel, kezdte.
2: Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához.
3: Jól van, Berci. Jól döntött a kezed.
2: Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.

0: Na sofőrök, utánozzátok Tomit.
1: Csukás Mese Rádió. Ó, ció, ácio, kácio, akáció, vakáció. Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, Kati vagyok. Ma este Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás a remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy? Kerek 100. És azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondott a király, ha megéred a fa termését, hozzá majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megérede. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, növekedtek a százesztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a százesztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a százesztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel. De a százesztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, százesztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyának. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e felséges királyom arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színarannyal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a főurak, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik. Látom, csodálkoztok, egyik másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza a kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt. Jó éjszakát!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Néha légy bolond, egy kicsi kételre repül úgy a szürke gond, derül az ég,

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mondjad hát, széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerett egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, és elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának. Né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura. Nem széna az, nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e? Mert a széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba, nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod, ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól, mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Eljön a pap, áldást mond, imádkozik, és azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd rájeszt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember. Feleség! Vége az életednek, mindjárt isznek a temetőbe, szólj, ébredj!
2: Mondjad hát, széna!
0: Az bizony csak szalma!
1: Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasúlódik az ember ismét, csak pusmogja. Feleség, add meg magad! Mindjárt letakarnak, soha még a világ-világ ki nem jössz innét.
2: Mondjad hát, szína!
0: Az bizony csak szalma!
1: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Melyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
2: Bár az ördög vitt volna el engem.
1: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Melyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Melyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög.
2: Éne?
1: Még feljebb ülts, amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza.
2: Szállj le, hé,
1: kiáltott az ördög.
2: Én,
1: felelt a Melyecske. Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele. Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva. Amint fut, találkozik egy vörös csákós huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Melyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját.
2: Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal.
1: Melyecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakába. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba. De gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzét. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóval össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak, amennyi doktort az országban csak volt. Te egy se tudod segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratta az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Belé helyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleségét. Kiált is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdult. Harmadszor is neki húzakodik a huszár. Fékom teremtette! Indulj, mert jön a székely menyecske! Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, és úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek!
3: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Ludaš Mati. Élt egyszer egy fiú, akit Matyinak hívtak. Volt ennek a legénynek egy lúdja. Azzal indult el szerencsét próbálni. Útjuk egyenesen Döbrögbe, a vásárra vezetett. A város ura éppen vadászott, mikor megpillantotta a fiút és annak szép fehér libáját. Döbrögi úr ki is adta a parancsot.
1: Azonnal hozzátok ide, tekem azt a szép göbölyű libát.
0: Az alattvalók rohantak is a lúdhoz, de Matyi megfogta, kezébe vette, s el nem eresztette. Dübe gurult az uraság, s rögvest parancsot adott.
1: Kapjon 25 botütést a fiú, aki nem tiszteli méltóságomat.
0: És már ki is vették kezéből a ludat. Matyi elszenvedte a 25 verést, majd oda kiáltott. Ne félj, uram, meglásd! Háromszor adja ezt Kennek Ludas Matyi vissza. S ezzel útnak indult. Eltelt 3 hosszú év. Döbrögi éppen a palotáját építette újjá. Új mesterembereket keresett. Ezért Matyi gondolt egyet, s itáliai ácsmesternek adva ki magát, jelentkezett az uraságnál. Döbröginek nagyon megtetszett az Itáliából érkezett ifjú, s rögvest felfogadta. Matyi kapott az alkalmon, s megkérte Döbrögit, menjen ki vele az erdőbe, segítsen neki fát választani. Egy óvatlan pillanatban, mikor az uraság nem figyelt, Matyi fogta, egy fához kötözte, és jól elnáspángolta. Emlékszik még rám? Megmondtam, hogy Kennek 3 adja ezt Ludas Matyi vissza. Siránkozott bíz a fájdalomtól az uraság, fájt a háta a botütésektől. Minden felől hívták az orvosokat, hogy enyhítsenek Döbrögi baján, de az ugyan nem múlt el. Másnap egy német orvos érkezett a palotába. Elküldte az egész udvart gyógyfüveket szedni. Mikor kettesben maradtak Döbrögivel, Matyi levette az áruháját, és az uraság elé lépett, hogy leverje rajta a második részletet. Jajgatott ismét a Döbrögi, de még hogy? Aztán elérkezett a vásárnapja. Döbrögi kísérete nélkül már ki sem mert merészkedni az utcára. Elrendelte, hogy kutassák át az egész várost, nehogy Matyi megint erre ólálkodjon. Annak ellenére, hogy az egész város őt kereste, Matyi nem ijedt meg. Sőt, ez az alkalom tökéletes volt számára, hogy betartsa az ígéretét. Oda ment egy árushoz, és vett tőle egy lovat. Majd lefizetett egy szegény fiút, hogy adja ki magát Ludas Matyinak. Még egy ludat is a kezébe adott. A fiú éppen Döbrögi hintója mellett baktatott, mikor észrevették.
2: Azonnal fogjátok el,
0: parancsolta az uraság, és mindenki rögvest a Ludas Matyinak öltözött fiú után eredt. Döbrögit pedig magára hagyták hintójában. Ekkor nyomban ott termett az igazi Matyi.
3: Tudja, uram, ki vagyok én? Hát én vagyok a Ludas Matyi.
0: És már vette is elő a pálcáját, hogy ismét elnáspángolja Döbrögi uraságát. Kiabálhatott hát a Döbrögi segítségért, de senki fia nem hallotta szavát. Matyi pedig betartotta ígéretét, s harmadszor is visszaadta a verést. Mikor befejezte, elkötötte Döbrögi egyik lovát, felkapta lúdját, s otthagyta Döbrögit s a várát mindörökre. Az uraság jaj veszékelve szállt ki a hintóból, de hiába küldte Matyi után katonáit, ő már rég messze járt. Az emberek, mikor meglátták a pórújárt uraságot, hangos kacagásban törtek ki. Lettem nagy mulatság, Döbrögi pedig szégyenkezett, hogy harmadszor is túljárt az eszén, Ludas Matyi.

0: Csukásmese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukásmese Rádió.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok az M5 kulturális csatornától, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem volt, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, kölyök mackó. Azaz apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó. Hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, és nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszesége bárhol is jár, sétál, kószál, vénséges és vénkorában. De soká lesz még az apró piszén-pisze kölyök mackó boglyos bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalábon forgó ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába. Oda kell Vackornak menni. Az is eljött nagy sokára, ha nem hamar, valahára, mikor utoljára lépett az az apró, piszén-pisze kölyök mackó a ma kacsalábon forgó ékességes óvodába. Eljött a nap valahára, állt a nagy teremben Vackor, és mellette annyi társa. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pórjutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő, apró, s ott állt köztük buslakodva. Ott a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyök mackó. Nem egyedül a csöpp Vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól, mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat, a villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöbb barikák még játszásra kínálódtak utoljára. Akik iskolába mentek, meghatódtak. És a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába, jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába, jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúzkodók együtt voltak, óvonéni köpenyébe csimpaszkodtak, s nekik köszönő szavakat ígyen mondtak. Most e vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veletek kacsalábon forgó ékes palota! Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned. Isten veled, óvoda! Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk. Hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola! Hey, a hojój, micsoda! Utoljára az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó brummog búcsúzóul hármat, csak úgy zeng az óvoda. Brumma, brumma, brumma hó, itt maradni volna jó. De már ott áll édesapja. Csöbb magzatát kézen kapja és vezeti szótlanul, míg Vackornak könnye csordul és pisze orrára hull. Még a sarkon visszanéz, az a síró, rívó, az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze csöpp vitéz. Sír még egy sort, hüppöget. Isten veled, ifjúságom! Sóhajtja, és elmozsolja szemében a könnyeket. És már másnap akkor iskolás lett Vackor.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeseládi.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mind gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk, vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük fel, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert ez nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. A természettel?
Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fatörzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú, hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket. És képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevék...

0: Caixa Ràdio. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok, gyerekek! A következő mesét Morvai Noémi olvassa nektek. Göbölyös Attila, a csillagok titkos tánca.
2: Egy nyári estén, amikor a nap utolsó sugarai még csak sejteket ölelgettek a horizonton, az erdő lakói különös izgalommal gyűltek össze a nagy tölgyfa alatt. Az éjszaka szépen borongós volt, a levegőben friss fű illata keveredett a virágok nektárával, és az állatok mindegy titkos eseményről pletykáltak. Az öreg bagoly, aki minden tudás birtokosa volt, mesélte, hogy a csillagok nem csak fénysugarakkal ékesítik az eget, hanem titokban táncolni is tudnak.
3: De hát, ezt senki sem látta még,
2: szólt közbe a fiatal mókus, huncut mosollyal az arcán.
3: Hogyan táncolhatnának a csillagok, ha sosem jönnek le hozzánk?
4: De hidd el, barátom,
2: felelte az öreg bagoly, miközben nagy szemeit komolyan meresztette.
4: A csillagok minden évben egyszer, a legszebb éjszakán elhagyják az eget, hogy táncot lejtsenek a fák között. Csak az éjszaka varázsa hozza el számunkra ezt a csodát.
2: A többiek izgatottan zsongtak, elhatározták, hogy megpróbálják meglesni a csillagok titkos táncát. Az éjjel, amikor a holdfénye ezüstös csillogással borította be a tájat, az állatok mind együtt várták, hogy a csillagok megjelenjenek.
3: Nincs más hátra, mint elbújni és figyelni,
2: javasolta a nyuszi, és mindenki egy nagy bokor mögé bújt. A levelek susogtak, és a szívük egyre hevesebben vert. Hosszú percek teltek el, és az állatok szinte már feladták a reményt, amikor hirtelen a csillagok fényei elkezdtek lazán egymásra lépkedni. Az égen apró fénycsóvák jelentek meg, szikrázva szálltak alá, és lágyan cirkáltak a fák között.
3: Nézzétek!
2: Kiáltott fel a nyuszi, és mindenki bámulva figyelte, ahogy a csillagok táncolni kezdenek a levegőben. Kézen fogva forogtak, és éteri dallamok kísérték a fényeiket.
3: Tényleg táncolnak,
2: suttogta a mókus, aki már a bokor mögött is ugrálni kezdett a boldogságtól.
3: Ez gyönyörű!
2: A tánc egyre inkább magával ragadta az állatokat, és hamarosan a bátorságuk is előbújt. A nyuszi, a mókus, a szarvas és a foxi elhagyták rejtek helyüket, és felkerekedtek, hogy csatlakozzanak a csillagokhoz. Ekkor a csillagok fényei körülöttük kezdtek táncolni, és úgy érezték, mintha ők is a tánc részei lennének.
5: Hát nem csodás, mondta a kutya, aki épp egy csillagfénnyel teli kör közepén pörgött. Ki gondolta volna, hogy a csillagok ilyen vidámak?
2: A tánc hosszan tartott, és az állatok teljes szívükkel élvezték ezt a különleges pillanatot. De ahogy az éjszaka kezdett megszűnni, a csillagok is egyre inkább eltávolodtak. A fényeik lassan elszálltak, és már csak az éjjeli csend maradt. Az állatok elfáradva, de boldogan ültek le a fűbe.
3: Megtörtént, igaz?
2: Kérdezte a nyuszi, mosolytól ragyogó arccal.
3: Tényleg táncoltak velünk a csillagok?
4: Igen, bólintott az öreg bagoly. Emlékezzetek, minden csodának megvan a maga ideje. Az éjszaka csodája most eltávozott, de az emlékek örökké veletek maradnak.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A répa. Egy emberöltővel ezelőtt élt két fiú testvér, akik annyira különböztek egymástól, mint a tűz és a víz. Az idősebbik kegyetlen, gőgös és kabzsi volt, míg a testvére éppen az ellentéte, jóságos, önzetlen és segítőkész. Mikor felnőttek, az idősebbik kabzsi testvérből gazdag ember lett. Ha talált valamit, mindig eladta, s lehetőleg kétszeres áron. Nem létezett számára más boldogság, csak ha dúskálhatott a pénzben. Hanem a kisebbik testvérnek csak egy darabka földje volt néhány állattal, de azok is mind gebék voltak. Így nappallá téve dolgozott, hogy legyen mit ennie a családjának, s habár alig jutott étel az asztalra, mindig szívesen megosztotta másokkal. Így történt, hogy egy nap, mikor az állatokat etette az udvaron, egy sánta öregember kiáltott oda neki az országútról.
1: Fiam, adnál egy kis vizet ennek a fáradt szegény embernek?
0: Hogy ne adnék, bátyám, de jöjjön inkább be a házamba, hadd hívjam meg vacsorára, válaszolta a jószívű fivér. Az öregember elfogadta a meghívást, s habár csak kenyérrel és egy szelet szalonnával tudták megkínálni, mégis igen hálás volt a gazda kedvességéért. Mikor elbúcsúztak, az öreg megkérdezte.
1: És mondja, a répát elvetette már?
0: Persze, ott van a föld végében, vágta rá a gazda, a bácsi pedig még motyogott valamit, aztán elment. Teltek múltak a hetek, s nem sokára elérkezett a betakarítás ideje. Mikor a gazda a répa föld felé tekintett, egy óriási zöld bokrot vett észre a távolban, ott, ahol korábban sosem nőtt semmi. Közelebb ment hát, hogy jobban szemügyre vegye, s akkor látja, hogy egy óriási répa az. De bizony olyan hatalmas volt, hogy mikor megpróbálta kihúzni, nem ment neki. Hívta a fiát, de még ketten sem bírtak az óriás répával. Jött is nem sokára a fiú, mögötte a szomszédsággal, s azoknak még az álluk is leesett a répa láttán. Ásni kezdtek, és órák is elteltek, mire végre megpillantották az egész répát. Végül nagy nehezen kihúzták a földből a zöldséget, majd tanakodni kezdtek, hogy mit tegyenek vele. Aztán a gazda így szólt. Az nem járja, hogy egy ilyen különleges répát egyszerű szegény emberek egyenek meg. Vigyük inkább a királyhoz. Döntsön ő a sorsáról. És így is tettek. Másnap felrakták a répát egy szekérre, majd befogtak elé 8 ökröt, de még az is kevés volt. Az egész falu kellett hozzá, hogy elindulhasson a szekér. Így jutottak el a király udvarába. Bizony rá is csodálkoztak a városban a különös menetre, az utca megtelt emberekkel, és mindenki ámuldozva nézte a hatalmas répát. Hamar híre ment a csodarépának, a királyi család pedig már izgatottan várta a palota kapujában.
2: Uram, királyom,
0: néked hoztam ajándékba ezt a különleges óriás répát, szólt a gazda, mikor a kapuhoz értek.
2: Bizony tetszetős ajándék, fiam,
0: felelte a király. Megköszönte a répát, és végül annyi termést, ételt, italt adott jutalmul a gazdának, amennyit a szekér elbírt. Hanem a király idővel sem feledte a gazdát, utasította hát egyik emberét, hogy járjon utána, mégis kiféle, miféle ember ez a földműves. Miután a szolgáló visszatért és elmondta, milyen jóságos, derék ember a gazda, a király örömmel nevezte ki udvari répaszállítójának. S attól fogva a szegény fivérnek nem volt semmire gondja. A környéken mindenki tőle hozott zöldséget, meg tejet, és hamarosan szép vagyonra tett szert belőle. Közben a bátyja fülébe is eljutott a répa híre, és majdnem belesárgult az irítségbe. Még hogy egy répa, egy közönséges répa, és a király cserébe gazdaggá tette, mérgelődött magában, és egyre azon járt az esze, hogyan kerülhetne ő is a király kegyeibe. Ki is eszelt egy tervet. Felvette a legszebb ruháját, és elment a városba, hogy mindenét eladja. Majd a zsákpénzzel, amit kapott, átsétált az ékszerész üzletbe.
1: Mutassa, melyik a legnagyobb drága köve, mondta az ékszerésznek,
0: az pedig egy fényes rubintot vett elő. Akkora volt a kő, mint a kabzsi ember tenyere, és úgy csillogott, hogy a szeme is belekáprázott. Nagyon értékes ez a rubint, egyedül a király méltó rá, hogy viselje, mondta az ékszerész. Az ember megörült a kincsnek, gondolta, annál többet ad érte majd a király. Gondosan eltette a zsebébe a követ, és sietett a palotába, hogy látogatást kérjen. Hanem az őrök nem akarták beengedni, előbb kikérdezték, hogy kicsoda. Nem nagyon tudta, hogy mit feleljen, hát végül azt mondta, hogy ő a répás ember bátyja. Amint a király meghallotta ezt, nagyot nevetett magában. Hisz tudta ő már a szolgájától, hogy micsoda kabzsi, gonosz ember a gazda bátyja. Se baj, gondolta, most majd jól megleckészteti. Behívatta hát.
1: Mi áradban erre ember? Kérdezte a király.
0: Drága felség, ajándékot hoztam.

kihunyta szemét, olyan izgatottan várta, mit küld neki a király. Másnap meg is érkezett a menet, hátul egy óriási, jól megrakott szekérrel. Az ember boldogan dörzsölgette a tenyerét, mikor elképzelte, mennyi kincs rejtőzhet a ponyva alatt. Végre közelebb ment, türelmetlenül felhajtotta a leplet, s tudjátok, mi volt alatta? Egy nagy tál, benne egy óriási szelet répával. Az ember pedig, mikor meglátta, szégyenében világgá szaladt.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Az aranyhal. Magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túl. Na, megálljatok, csak nem jól kezdtem. Hát szóval volt egy király. Magyar király volt az, mert Budán lakott. Melyik volt, nem tudom. Elég az, hogy egyszer ez a király az Óperenciás tengeren túljárt háborúba, s amikor onnét visszaindult, a tengerben meglátott egy aranyhalacskát. Hey, mondta a király, ha ezt hazavihetném a leányomnak. Nosza, egyszeriben hálót eresztenek a tengerbe, 10 is, 20 is, s kifogták az aranyhalacskát. Vagy örült, vagy nem a király, de a király kisasszonynak, mikor meglátta az aranyhalacskát, még a könnye is kicsordult szertelen örömében. Aranytálba tette az aranyhalacskát, s nézte, nézte, folyton nézte, amint úszkált, fickántozott a vízben. Hanem egyszerre csak nőni kezdett a halacska. Nőtt, nőtt, s akkorára növekedett, hogy nem fért el a tálban. Ja, Istenem, nagyobb tál kéne, mondta a király kisasszony. Édesapám, van-e nagyobb aranytál? Van, lelkem, leányom, 100 is. De egyebet mondok én neked. Ásatok a Margit szigeten halastavat, annak a fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatom. Ott lesz csak igazán jó helye. Még egy nap se telt belé, nagy tavat ásatott a király, a tónak fenekét, oldalát kristály üveggel kirakatta, csináltatott rá aranycsorgót, azon csorgott a tóba a Dunavize. Az aranyhalat a tóba eresztették, de aznaptól fogvás nem is volt a palotában maradása a király kisasszonynak. Minden áldott nap átcsónakázott a szigetre, s nézte, nézte az aranyhalat. Na, telt múlt az idő. Egyszer rettentő égi háború kerekedett. Csurog az eső, mint a dézsával öntenék. Megáradt a Duna, kicsap a szigetre, s úgy elsöpört minden, de mindent, hogy csak a kopasz föld maradott. Azám, elvitte az aranyhalat is.
2: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
1: búsult a király kisasszony. Éjjel-nappal hullott a könnye, mint a zápor eső. Hiába vigasztalták, hiába hoztak minden szépet, minden ékeset, ami csak volt kereke földön, azt mondta.
2: Sírok, sírok, mindig sírok, amíg az én kedves aranyhalam meg nem kerül.
1: Mondjam, nem mondjam, ha nem mondom, úgyis tudjátok. Búsult a király is, félt, hogy kifogy egyetlen lányából. Nosza, kihirdette az országban, hogy aki megtalálja az aranyhalat, elevenen Budára hozza, annyi aranyat ad, hogy a 77. unokája is 4 lovas hintón járhat. Bezzeg, hogy halászni indult minden lélek, még az is, aki annak előtte nem halászott, különösen a Duna s Tisza mentén. Csak egy halászlegény akadt, egy tiszamenti halászlegény, aki egész nap a Tiszán csónakázott, de a hálóját ki nem vetette, csak búsult, szomorkodott. Azért búsult, azért szomorkodott ez a halászlegény, mert nem adták neki azt a leányt, akit szeret.

0: szeretett, s aki igaz szeretettel volt ő hozzá. Meghiszem, hogy nem adták. Nagy úri kisasszony volt az a leány. Tisza mentén a leggazdagabb földes úrnak a leánya. Noha a király búsult a leánya miatt, búsult ám a halászlegény miatt is az apja. Eleget mondta, de hiába mondta. Tedd le az eszedet arról a leányról, fiam! Nem való a szegény legénynek. Beszélhetett annak, akár a süketnek. Nem hallotta, s minden este üres tarisznyával tért haza. Bizony, ha üres tarisznyával, annál több halat fogott az öreg. Egy nap azonban megesett, hogy csak egy halat fogott, hanem ez elég is volt, mert akár hiszitek, akár nem, az aranyhal volt az. Hely, uram teremtőm, volt öröm, de mekkora. No, fiam, ne búsulj, mondta az öreg. Kifogtam az aranyhalat, gyere, vigyük Budára. Mindjárt neki cihelődtek, s addig mentek, mendegéltek, míg Budára nem értek. Ott mindjárt a király színe elé vezették, s amikor a király meglátta az aranyhalat, nagyot kiáltott, hogy megrezdült belé a palota. Abban a pillanatban beszaladt a király kisasszony, s alig tudták felmosdatni, úgy elájult a szertelen örömtől. Bezzeg volt becsülete az öreg halásznak meg a fiának. A király az asztalához ültette, s három napig el sem eresztette. Akkor méretett a kincses kamrából 6 szekér aranyat, mind a hat elé 6 ökröt fogtak, s úgy vitték a Tisza mentére a vén halász kunyhójához. De az arany mellett még egy falut is adott a király az öreg halásznak, s nemességre emelte a jobbágy sorból. Mindjárt más nevet is adott a falunak a király, azt mondta, mától fogva halász legyen a falu neve, de még a tiéd is, öreg. Nos, mikor ezt megtudta a földes úr, egy szó nem sok, annyit se szólt a fiatalok dolgába, hanem nagy hirtelen papot hivatott, s csaptak olyan lakodalmat, hogy 7 álló hétig nem szakadott vége. Akkor a fiatalok dióhéjba kerekedtek, és a Tiszán leereszkedtek. Így volt, vége volt, mese volt.
1: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Lába, lába, kicsi lába, azzal megy az iskolába.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvös Völgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek. Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor lovagi szolgálata Zahár Zsófi védelmében. Aj, iskola, iskola!
2: Aj, Kökörcsin utca tája! Aj, iskolák iskolája!
1: Az a piszén-pisze bogjos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevezetű mackó de szívesen jár oda, mert szomjazik a tudásra. És az a csodás iskola szó szerint a tudás vára. Most épp szünetre csöngettek. Kitódul a sok gyerek.
2: Nagy kedvüktől a folyosó zsizseg, bizseg, bizsereg.
1: A falakat majd szétvetik. Örömtáncot jár mindegyik. Nagy Balázs Kormos Lucával óriás kiflit esik. Ropogós csücskét harapják, friss puha belét nyelik. Zelnik Bálint énekelget egy csöpp dalt a lépcső mellett. Parancs Panni bukfencset hány, és közben se hal, se lát. Maros Donka porba rajzol egy pici pulikutyát. Csukás Pista kártyát kever, mert nagy kártyabajnok ő. Elefántot akar nyerni, csak hogy soha nem nyerő. Keszthelyi Dani csak nézi a jó domokos Matyit. Hideg Kuti Márti suttog Eszter néni két fülébe nagy titokban valamit. Vackor az udvaron sétál, Zahár Zsófit keresi. Zsófi az eperfa alatt egy icipici bölcsőben a játék piros mackóját dúdolgatva rengeti. Van neki két babája is, Marci az egyik neve, Bori a másik neve, de babát ide nem hozhat, mert a Zsófi babáinak nincsen a padban helye. Hát, szóval Zsófikánk játszik. A ma mackó ringatásból orrocskája alig látszik. Látja őt messziről Vackor, és nagy büszkén néz körül.
3: Aj, ez a Zsófi barátném milyen csodamód örül!
1: Akkor kit lát Zsófi mellett? Egy nagy fiú lép oda. Őrsi Pisti nevezetű, aki veszett hírezetű, egy igazi harmadik C-s, akitől retteg az osztály, sőt, az egész iskola. Folyton acsarog, besegszik, beleköt mindenkibe. Nem jó neki soha senki, egyet szeret, verekedni. Attól veszett a híre. Most is Zsófi mellé setteng, a csöbb bölcsőre tapos, és ilyenkor sehol nincsen, nem látható a napos. Zsófi sírva fakadt persze, és mackóját védené, hanem az a komisz őrsi két kézzel kapkod felé. Ezt már nem tűrheti Vackor, nem az a piszénpisze. Három messze hangzót brummant a ma kutya őrsire.
3: Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hát ez meg mire való? Te itt lányokkal veszekszel? Brumma, brumma, brumma, hely! Majd ítélőbírád leszek, de tisztességgel felej!
1: Azzal Zsófit félretolja, őrsit megkapja fülön, bal fülén csavarint egyet, jobb fülére csopint egyet, és őrsi Pisti két füle megcsördül külön-külön.
2: Vackor nem sajnálja mancsát, van is veszed dördülés, őrsi Pistit kupánsózza, hátat veri két motolla, s ez a verés nem kevés.
1: Nyeli a nagy hős a könnyét, hogy ne lássák sírni őt, s csodálkozva nézi Vackort, ezt a pisze vakmerőt. Szippogatva ennyit mond csak,
3: üstökömre, mondhatom, fáj két fülem, sajog hátam, erre éppen rászolgáltam. Megérdemeltem nagyon. Ezután rendesebb leszek, ahogyan tőlem telik. S főleg iskolásra fogom, mikor Vackor érkezik.
1: azzal besompolyok félre, gyorsan a harmadik C-be, s leül az utolsó padban. Leül Őrsi a helyére. Zsófi átöleli Vackort, s azt mondja nagy boldogan.
4: Lovagi szolgálatodat köszönöm, csöbb bogjosom. Én eddig is szerettelek, de most meg kell vallani, fontosabb vagy nekem, Vackor, mint ez a francia játék, a híres piros maci.
1: Aj, haj, iskola! Ez a Vackor nevű bogjos, lompos, loncsos és bozontos, első B-s csöpkölyök mackó, de szívesen jár oda.
0: Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

yengmez ve rahat da boş.

a tükör. Valamikor réges-régen Indiában történt, hogy egy falusi ember a piacon vásárolt magának egy tükröt, amiről maga sem tudta, hogy mi az. A fazekas ember kiment a piacra, hogy eladja a portékáját. Ám amikor megpillantotta a fényesen csillogó tükröt, az teljesen megbabonázta. A kezébe vette, méregette, nézegette, és nagyon megtetszett neki a furcsa tárgy. Mondja csak, mi ez? Kérdezte a fazekas az árust. Ez egy tükör, vágta rá határozottan az árus. Az ember pedig nem akart tudatlannak tűnni, és nem kérdezgette tovább. Egyébként is úgy tetszett neki a tükör ragyogása, hogy végül hazavitte. De vigyázzon vele, mert törékeny, fűzte hozzá az árus, mikor gondosan becsomagolta a tükröt, és odaadta az új tulajdonosának. Mikor a fazekas mester hazatért, se szó, se beszéd, bezárkózott új szerzeményével a szobájába, és ki sem jött onnan egészen estig. Akkor is csak azért, mert megéhezett. Így ment ez nap-nap után. Az ember órákig tudott gyönyörködni a drágaságában. Eközben az asszonyt furdalta a kíváncsiság, hogy mit hozott haza az ura. Ám akárhogy kérdezgette, akárhogy perlekedett, a férj nem kötötte az orrára. El is határozta a fondorlatos asszonyság, hogy amint a férje nyitva hagyja az ajtót, belopózik a szobába, és meglesi a nagy titkot. Aztán egy nap az asszonynak végre szerencséje volt. A műhelyébe menet a fazekas nyitva felejtette az ajtót. Mikor a férje messze járt, a kíváncsi asszonyság izgatottan nyitott be a szobába. Amint belépett, már is megpillantotta az asztal közepén a letakart portékát. Óvatosan fellibbentette róla a leplet, és elképedve látta, hogy egy kedves, elragadó hölgy néz rá vissza, aki éppen olyan csodaszép köves nyakláncot visel, mint amit ő kapott az édesapjától. Szóval ezért zárkózik be ide minden egyes nap? Úgy tűnik, beleszeretett ebbe a csodálatos asszonyba, s azóta le sem tudja venni róla a szemét, gondolta az asszony, és mindjárt keserves sírásra fakadt. Nem sokkal később arra járt az anyósa, és az ablakon át meglátta a konyhában sírtogáló asszonykát. Mi történt? Miért itatod úgy az egereket? Kérdezte nyájasan a néni a házba lépve. Hogy ne sírnék, amikor a fiad mást szeret? A szobájában rejteget egy képet, amin egy gyönyörű fiatal nő arcképe van. Mégis miről beszélsz, leányom? Értetlenkedett az anyós. Ha nem hiszed, nézd meg magad, ott van bent a kép a szobájában. Az anyós kíváncsian lépett be a szobába, és mindjárt megpillantotta a tükröt az asztalon. Kezébe vette, de legnagyobb meglepetésére a fiatalasszony helyett csak egy ráncos vénboszorka nézett rá vissza a tükörből. Mitől félsz, leányom? Én csak egy vénasszony képét látom itt, mosolygott az anyós. Milyen vénasszonyról beszél mama? Hiszen ez egy csodaszép teremtés, vette ki a tükröt az asszony az anyósa kezéből. S mert egyikük sem sejtette, hogy a tükörben önmaguk arcképét látják, ezért összevesztek azon, hogy kinek van igaza. Olyan komoly szóváltásba keveredtek, hogy mire az após hazaérkezett, a két nő már csak nem hajba kapott. Na, hát itt meg mi történt? Miért cekáljátok egymást? Kérdezte a meglepett öreg apu. Van egy kép a fiat szobájában, ami egy vén ráncos banyát ábrázol, de a felesége szerint egy csodálatos kisasszonyt. Hát ezért veszekszünk, nem tudunk megegyezni, mondta az öreg anyu. Menj, nézd meg te is, és tégy igazságot. Na hát, ki hallott ekkora sületlenséget? Rázta a fejét az apóka, és becsoszogott a fia szobájába. Felvette a tükröt, belenézett, és tudjátok, mit látott? Bizony saját magát, egy ráncos, kopasz vén apókát.
Hová tettétek a szemetek? Hisz én itt csak egy ráncos aggastyánt látok, semmi mást, mondta az apóka, miközben méregette magát a tükörben. Még hogy aggastyán, hát Kendnek is elment az esze, vágott vissza az öregasszony, és a vita tovább folytatódott. Olyan hangosan civakodtak, hogy még egy fiúcska is bekukkantott az ajtón, hogy megnézze, mi ez az óriási hangoskodás. Mikor a fiú belesett, a fiatalasszony megpillantotta, és már is felkérte döntőbírónak. Mondd csak, fiam, melyikünknek van igaza? Ki van a képen? Egy csodaszép asszony, egy vén banya, vagy egy kopasz öregapó? A fiú kezébe vette a tükröt, ám amikor belenézett, nem látott egyebet, csak egy kisfiút, egy csúszdival a kezében. Miért néz engem ez a fiú? Mit akar tőlem? Ráncolta a szemöldökét a csibész, mire a tükörképe is morcos arcot vágott. Mit képzelsz, te csirkefogó? Miért grimaszolsz nekem, és honnan vetted ezt a csúszlit? Ilyen csúszlia nincs senki másnak, csak nekem, mérgelődött a kisfiú. Na majd én megmutatom, ki az erősebb. Azzal a fiú az öklével belevágott a tükörben látható arcba, mire a tükör kiesett a kezéből, és apró darabokra tört. A tükör, ez a furcsa találmány, amiről sosem tudták meg micsoda, tönkrement. Egy ideig még nézték a sok kis csillámló üvegdarabot a földön, majd végre megbékéltek egymással, és nyugodtan hajtották álomra a fejüket.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
0: Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt. A vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja, ha máshonnan nem. A nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány. Félénk volt, mint egy kecskegida. Jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott. Meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget hormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak 1 fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével, elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz, mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted. Addig ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz. A harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! De ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról, vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az írdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsű énekelt, szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepké. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyom senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi. Senki itt a világon, mi is az én titkos nagy álmom, jaj. A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az írdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak, megjön Süsü, itt van Süsü. Hallom, mordult rájuk az apa sárkány, nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, és kíváncsian nyújtogatták a nyakukat, Süsü abba hagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, s vidámon köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, szia, szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, és kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom, morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dirmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad? Morgott az első feje. Orrá törted a csontját? Dirmegett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfüvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a három fejével. Beteg volt, védekezett Süsü. Influenza. Csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Fordította az első feje. Te sárkányok szégyene! Te elfajzott egyfejű korcs! Kitagadlak! Bömbölte a második feje. Brr, brr, brr, berregte a harmadik feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Ha-ha, bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü sóhajtott, és így dünnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút, nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut. Süsü tovább sóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe oda néz, alig pislákol az ész. Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott. Gúnyosan. Hé, telüke, féle szűkele kótya Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy ha-ha-ha, ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke. Egy szamárkóró bólogatott, hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel tovább ment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 22-től, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason. A nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek, hogy milyen lesz az idő holnap, hogy esik-e az eső vagy süt-e a nap, ebben segít nekünk a macska és a fecske a következő mesében. Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt, édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban. Tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebben, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen fönt ül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipke kalapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
0: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sukás Mese Rádió. A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas, a legelőket határoló, széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként

0: végezték. Egy nap az egyik kis Bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
1: Te álnok gaztevő! Most mindenért megfizetsz! Széttéplek!
0: Gonosz! Hiszen csak tegnap születtem. Ellened nem védhettem, felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
1: Úgy ám! Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
0: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott. Úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
2: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk. Gyöngék, mégis mit tehetnénk?
0: Kérdezték sokan.
1: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
0: felelte a legöregebbik, és ezen túl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
2: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
0: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak mikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
3: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
0: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
4: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
0: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgy sem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
4: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
2: Igen, nem is tudom, higgyek-e neked,
0: felelte a bárány gyanakvóan.
2: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeheg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
0: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
4: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
5: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
0: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a juh felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
2: Te pedig, farkaskoma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
0: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz. A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
6: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat vidított tiditarka betűkkel Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalogjárnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxisofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonos nője. Leröppent a faágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes mini ventilátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarkaasszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, aranyos ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt elegetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Hú-hú, hú-hú, húhogta vész jóslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga répa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogó gáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok, s a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Megvolt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgy is megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon átvitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a jós gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalából. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam, nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felesett tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifraszűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó, puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebéd után bőségesen megajándékozta, és úgy bocsátotta haza a Hortobágyra.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, én a Nádas Gyuri vagyok. Ma este egy leleményes, vagány macskáról szól a mesém. Csukás István, Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy szegény legény, volt neki egy macskája, macskán kívül volt még neki egy pár rodgyant csizmája. Szólt a macska, kedves gazdám, add a csizmát, elmegyek. Megkérem a királylányát, hogy boldogok legyetek. Elindult a Csizmás Kandúr, mától kezdve így hívták. Lát az úton, az út mellett legelésző sok birkát. Szól a kandúr, hé, te pásztor! Bárki kérdez, hogy kié, mondd hangosan, ha jót akarsz, hogy a Csizmás Kanduré. Ment tovább a Csizmás Kandúr, látta ott egy halastó. Benne állt egy öreg halász, kosarastól, hálóstól. Szól a kandúr, hé, te halász! Bárki kérdez, hogy kié, mondd hangosan, ha jót akarsz, hogy a Csizmás Kanduré. Ment tovább a Csizmás Kandúr sarkantyúsan, peckesen, és a szeme megakadt egy aranyszőrű ménesen. Szól a kandúr, hé, te csikós! Bárki kérdez, hogy kié, mondd hangosan, ha jót akarsz, hogy a Csizmás Kanduré. Ment tovább a Csizmás Kandúr, megkereste a királyt, földig hajolt, ahogy illik, s érces hangon így kiált. Gazdám küldött jó királyom, hallotta, hogy lányod szép. Éppen ezért én általam most megkéri a kezét. Nagyot néz az öreg király, aztán gazdag a gazdád. Tudhatod jól, a királylányt mindenkihez nem adják. Szól a kandúr, jó királyom, üljünk be a hintóba, majd hiszel a két szemednek, ha nem hiszel a szóba. Be is ültek, s láttak sorban birkanyájat, halastót, ménest, s hogy a király kérdi, pásztorhalász mind így szól. Neki adhatod a lányod, ez itt mindegy nagy úré, csizmában jár a macskája, vagyis Csizmás Kandúré. Úgy képzelem, a gazdája mindig is jól bánt a csizmással, és milyen jól tette, a király kisasszony kezét is megszerezte neki hálából a bársony talpú barátja. Ti is szeretettel gondoskodjatok macskáitokról, kutyusaitokról, tudjátok, jót tett helyébe, jót várj.
0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kiscsacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugárútját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan, kiáltotta a kis csacsinak. Indulunk! A kis csacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kis csacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kis csacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kis csacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kis csacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott, a kis csacsi boldogan kapaszkodott a dobozba, most megnézem a csillárt, gondolta magába, de aztán eszébe jutott Mirmur. Hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kis csacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kis csacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kis csacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, s beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirbur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kiscsacsitól. A kiscsacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Sukásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta, felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja, ejnye te róka koma, de jól van neked dolgodott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza, válaszol gyorsan a róka. Na de, hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
0: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kedves gyerekek, Gőz László vagyok. Egész pici koromban, majdnem 7 évig hegedültem. Nagyon sokat kellett gyakorolni, és rendkívül szigorú volt a tanár. Így aztán, amikor vége lett annak az iskolának, ahol hegedűt tanultam, úgy döntöttem, hogy egy kis szünetet tartok. Pár év múlva harsonás lettem. Ez a mese, amit most mondok, a hegedűről szól. Hallgassátok szeretettel! Grimm testvérek, a csodálatos hegedűs. Elmeséli Gőz László. Volt egyszer réges-régen egy csodálatos hegedűs. Szerte bolyongott a világban, és mindig egyes egyedül járt. Hol erre gondolt, hol meg arra, vagy a felhők játékát nézte az égen, vagy a napsugarok táncát a folyó tükrén. Sosem unatkozott, mindig volt látnivalója. Vándorlása során egyszer egy rengeteg nagy erdőbe tévedt. Ki tudja, mióta bolyongott már magányosan a fák közt. A levelek közt csak nagy néha kék lett át az ég, a lomb olyan sűrű volt, hogy csak ritkán tűzött át rajta a napsugár. A hegedűsnek ide-oda kószáltak a gondolatai, hanem aztán végül mégiscsak elunta magát. Ideje, hogy pajtást kerítsek magamnak, mondta. Fogta a hegedűjét, húzott egyet-kettőt a vonóval, és a húróval egyszerűen olyan szép csengő dallam szállt a magasba, hogy nincs ez a fülemüle, amelyik gyönyörűségesebben tudna énekelni. A hang csapongva szárnyalt a rengetegben, édesen, ezüstösen szólt, majd epekedve, majd pedig vidáman. Egyszer csak megrebbent a bozót, egy farkas ügetett elő a sűrűből. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, gondolta magában a hegedűs. A farkas odament hozzá és megszólította. E szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled. Ha csak ez a kívánságot, felelte a hegedűs, a szót fogadsz, egy-kettőre elleseted a titkát. De figyelmeztetek rá, amit mondok neked, azt azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, fogadkozott a farkas, és a hegedűs nyomába szegődött. Mentek, mendegéltek, és a farkas már alig várta, hogy megkezdődjék a zenetanítás. A hegedűs azonban ügyet sem vetett rá, amíg egy terebélyes tölgyfához nem értek, akkor hirtelen visszafordult. Látod azt a repedést ennek a tölgynek a törzsén, farkas koma? Látom. No, ha meg akarsz tanulni hegedülni, dugd a két előső lábadat a résbe. A farkas egy kicsit furcsálotta ugyan a dolgot, de nem mert ellenkezni, nehogy füstbe menjen a hegedű tanulás terve. Felágaskodott, és beledugta két mancsát a repedésbe. A hegedűs fölkapott a földről egy követ, és úgy beékelte vele az ordas lábát, hogy az moccani sem tudott többé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök érted, mondta neki a hegedűs, és

barátnőmnél hagyta. Ment egy darabig, de megint csak nagyon egyedül érezte magát, azt gondolta. Nem jól van ez így, pajtást kell kerítenem magamnak. Álla alá szorította a hangszerét, és elkezdett hegedülni. Soha senki nem hallott még olyan gyönyörű muzsikát. Talán egy perc sem telt belé, elő is jött rá a fák közül egy róka. Igazán nem ilyen pajtás után kívánkoztam, mondta magában a hegedűs, és kedvetlenül leengedte a vonóját. A róka azonban odaóvakodott hozzá, leült, félrefordította kisé a fejét, és esengbe mámult rá a vörös képével. De szépen húzott, kedves mester, szívesen eltanulnám tőled, ha csak ez a kívánságod. De előre figyelmeztetlek rá, szót kell fogadnod, és amit mondok, azonnal meg kell tenned, különben semmire sem így. A róka elvigyorodott örömében. Meglátod, nem lesz engedelmesebb tanítványod nálam, ígérte. Elindultak elől a hegedős, nyomában a róka, mentek, mendegéltek, míg egy gyalogösvényhez nem értek. Két oldalt nyurga, mogyorós övény szegélyezte az utat. A hegedűs jobbról is, balról is földig hajtott egy-egy cserjét, s rájuk lépett egyik lábával az egyikre, a másikkal a másikra. Na, róka koma, kezdődik a lecke, mondta a hegedűs. Add csak ide a balvan csodat. A róka már nyújtotta is készségesen, hogy ne nyújtotta volna, előre örült neki, hamarosan milyen nagy művész lesz belőle, mennyi ércét tud majd terítékre csalni a muzsikájával. A hegedűs hozzákötötte róka koma ballábát a baloldali bokorhoz. Most add ide a jobbikat, mondta. Adta a róka azt is, igaz ugyan, hogy már egy kicsit kevésbé szívesen, a hegedűs pedig odakötözte a jobboldali magyarófa legerősebb veszélyéhez. Megvizsgálta, elég szorosak el a csomók, aztán elengedte a két bokrot. Az ágak suhogva csapódtak a magasba, és felrántották a rókát, ott lebegett, rugdalózott. Most aztán bár így szépen, amíg visszajövök, érted, mondta a hegedűs, és ott hagyta. Ment megint egy darabig, de mintha nagy súlynál nehezedett volna a szívére a magányosság. Hiába gondolta, pajtást kell kerítenem magamnak, és megint elkezdett hegedülni. Abban a pillanatban, ahogy az erdő némaságába belecsendült a zene, előugrott a csalitból egy nyúl. Nézd csak egy nyuszi, mondta a hegedűs, ilyen pajtást sem kívántam. A tapsi füles odaújgatett elé. De szépen húzott, kedves mester, szólt. Szívesen eltanulnám tőled. Nem olyan ördöngös mesterség, felelte a hegedűs, szófogadás dolga az egész. Megint meg kell tenned, amit mondok neked, akkor viszed valamire. Meglátod, nem lesz nálam engedelmesebb tanítványod, bólogatott a nyúl, és a nyomába szögődött. Csak hamar kiértek egy tisztásra, súdár nyárfa állt a közepén. A hegedűs jó hosszú pányát vett elő a zsebéből, egyik végét a nyúl lábára hurkolta, a másikat a fa tövére kötötte. Kezdődik a lecke, nyulacska, mondta. Lássuk, mit tudsz. Először is szaladt körül 20-szor ezt a nyárfát. A nyúl boldogan loholni kezdett a fa körül, örült neki, hogy ilyen könnyű dolog a hegedű tanulás. Körülfutotta 20-szor a fát, hanem a pányba is rátekeredett 20-szor a fa derekára. A szerencsétlen plótás fogva maradt, hiába húzta, hiába ráncigálta a kötelet, csak a lába fájdult belé. Most aztán várj itt szépen, amíg visszajövök, érted, mondta a hegedűs, és ment tovább az erdőbe. Közben a pórulját farkas addig kapálozott, addig rágta marta a követ, míg végül is kirántotta a mancsát, és nagy nehezen kiszabadult a résből. Dűtől tajtékozva vetette magát a hegedűs után, megfogadta magában, hogyha utoléri, irgalmatlanul megbünteti. A róka még mindig ott rukkapált a gyalogösvény fölött. Meglátta a farkast, elkezdett torka szakadtából ólítani. Farkas testvér, gyere, segíts rajtam, rászedett a hegedűs. A farkas lehajlította a bokrokat, elrágta a kötelet és megszabadította a rókát. Most már ketten loholtak a hegedűs után. Ahogy a nyomát szimatolva ügettek, ráakadtak a kikötött nyúlra. Hát te veled mi történt? Kérdezte a farkas. Jaj, farkas gazda, könyörgök, szabad is meg, rászedett a hegedűs, siránkozott a nyúl. Most az egyszer sem a farkasnak, sem a rókának nem jutott eszébe, hogy nyúl pecsenyét egyék. Eloldozták az ilyet tapsifülest, és most már hárosban vetették magukat a közös ellenség után. A hegedűs pedig, ahogy ment, mendegélt az erdőben,
Megint nagyon magányosnak érezte magát, megállt egy terebélyes bükkfa alatt, álla alá szorította a hangszerét, és muzsikálni kezdett. Soha még ilyen szép hangokat nem csalt elő a húrokból a vonója, benne volt ebben a hegedűszóban a szíve minden szomorúsága. Egy szegény favágó dolgozott nem messze az erdőben. Meghallotta a muzsikát, és abban a pillanatban, hogy meghallotta, akár tetszett neki, akár nem, abba kellett hagyni a munkáját, és el kellett indulni arrafelé, ahonnét a csodálatos zeneszó hívogatta. Vállára vette a fejszét, s ment a fák és bokrok közt, hajlítgatta sorra az ágakat, hárítgatta maga elől a vesszőket, alig várta, hogy odaérjen a hegedűshöz, és közvetlen közelből hallgathassa a muzsikálását. A hegedűs, amit meglátta, nagyon megörült, s azt gondolta. Végre, igazi jó pajtást találtam. Embert kerestem én, nem állatokat. Eddig is szépen játszott, de most örömében olyan kedvesen, olyan gyönyörűségesen zendített rá, hogy a szegény favágó csak hallgatta, ámultan, mintha elvarázsolták volna. Sosem hittem volna, hogy ilyen tündéri zeneszó is lehet a földön, gondolta. Éppen ekkor ért oda a farkas, a róka meg a nyúl. A favágó nyomban látta rajtuk, hogy valami rosszban törik a fejüket. Fölemelte villogó fejszét, s odaállt hatalmasan, elszántan a hegedűs elé, mintha azt mondaná. Vigyázzatok, mert aki hozzá mer nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. Az állatoknak egyszerűen inukba szállt a bátorságuk, és hanyat homlok bemenekültek a sűrűbe. A hegedűs pedig csak játszott, játszott, nyőrködtette a szegény favágót varázslatos dallamaival. Aztán búcsút intett neki, és eltűnt az erdőben. Később megkereste a farkast, a rókát és a nyulat, mindannyiuktól bocsánatot kért. Mai napig zenél az új barátainak, ha még meg nem unták.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

hét, egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább burul. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva

0: Csukás meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bele, bele.

0: Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!